0: Rádió Andrét!
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

duzzadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak. Ők nem alszanak. Ébredj fel, kedves, már közel járnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlen kezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Csoda szép hétfőt kívánok, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 3 perccel, szeptember 7-én járunk, én Vörös Levente vagyok, és újra megjöttem a reggeli szeászunkat. Együtt kezdjük a héten, és együtt ébredezünk egész végig. Ma egy kicsit még nyögvenyelősen, hisz hétfő van, 10 fokban kezdjük meg egyébként az újabb hetet. Kicsit csípős, de azért friss odakint a levegő. Megnézzük mindjárt, mi történt a környéken, és persze a nagyvilágban, meg kivesézzük a mai időjárásunkat is. Névnapozunk és születésnapozunk is, elő viszont érkezzen a Smash Mouth és az All Star. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

Jó reggelt, ez az Andris reggel, 5 perc múlva 3-4, még csak 4/7 lesz augusztus után, már szeptemberben járunk, 7-én vagyunk, úgyhogy az ideje itt van, hogy nekiugorjunk a dolgoknak. Elő viszont mielőtt komolyabb vizekre eveznénk, az időjárásra vetünk egy gyors pillantást, utána tényleg szemlézem a legfrissebb híreket. 10 fok van, mint említettem már, egyébként gyorsan fog majd melegedni a levegő, 29 is lehet a maximum, ez nagyjából 15-16 óra környékén. Hát hideg volt, az éjszaka maradjunk annyiban, most már tényleg lehet ezt mondani, reggel elkéhet egy vékony pulcsi, ezt az időkép is írja. A hét egyébként hátralévő részében egészen csütörtökig még hasonló melegre számíthatunk, 30 fokokra is, aztán csütörtöktől hűl majd a levegő, eső is érkezik talán, úgyhogy az teljesen más lesz majd a hét másik fele. Egyébként parlagfű szezon van, úgyhogy a parlagfű pollenje magas, a gombáké szintén magas, a csalánféléké pedig közepesen van jelen a levegőben. Ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, ez nagyon-nagyon fontos. Hétfőn, vagyis ma nem várható fronthatás, ez tök jó hír, a nagy napi hőingás miatt azért az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák előfordulhatnak, erre érdemes számolni, reggel pedig átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak is, itt a csípős hideg miatt. Országszerte is napos idő várható, nálunk is, ez jó hatással lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre, sőt 11 és 15 óra között még erős lesz az UV-sugárzás is, úgyhogy gondoskodni kell a szabadban a bőrünk megfelelő védelméről, meg a fokozott mennyiségű folyadék beviteléről, ez is nagyon-nagyon fontos. Aztán nézzük a híreket, lapszemle egy pici. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter vasárnap azt mondta, hogy a nyugat által Moszkva ellen felhozott vádak, miszerint az ország részt vett a németországi lipcsei repülőtéren történt drón incidensben, nagyjából egy valódi háború kezdetét jelentik. A német kormány szeptember 1-én közölte, hogy megállapította, Oroszország felelős a múlt hónapban a lipcsei repülőtéren történt drónos támadási kísérletért. Oroszország alaptalannak minősítette a német vádakat, és azzal vádolta Berlint, hogy bizonyítékokat hamisított, hogy Oroszországot tegye felelőssé a támadásért. Eközben 3 órán át tárgyalt az amerikai delegáció Vladimir Putyinnal, Steven Witkoff és Jared Kushner amerikai küldöttek az orosz elnök hivatalos rezidenciáján Moszkva szívében jártak. Mindkét fél pozitívan nyilatkozott a megbeszélésekről, konkrétumokat azonban egyelőre senki sem közölt. Putyin is megszólalt az amerikai küldöttek látogatásáról, azt mondta, hogy nagyra értékeli Witkoff és Kushner közvetítését, és megjegyezte, hogy jól tudnak együttműködni, magas fokú a kölcsönös bizalom, már amennyire az orosz vezetés és az amerikai vezetés között ez lehet, ezt már én teszem hozzá. Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja és az elnök veje szombaton érkeztek Moszkvában, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. Aztán egy elég érdekes és vicces hír a nagyvilágból, több mint 10 turistabusz érkezett a hétvégén a Dunadeltai Zsurilovkára, a Dobrudzsai Lipovánok halászlé fesztiváljára, arra, amelyet idén nem rendeztek meg. Nem viccelek, a korgó gyomrú tömeget a falu polgármestere Eugenio fogadta, aki az esemény főszervezőjeként kénytelen volt közölni az érkezőkkel, hogy nincsenek kondérok, nincs zene és halászlé sincs. A polgármester szerint egyes utazási irodák már nyár elejétől hirdették a programot változatos időpontokkal. Több turista is elmondta neki, hogy a ChatGPT-től kapott megerősítést, hogy a rendezvényt megtartják. A poén kedvéért maga a polgármester is bepötyögte a kérdést a gépnek, amely közölte vele, mint a tényleges szervezővel, ugye, hogy a fesztivál bizony gőzerővel zajlik, rotyog a halászlé, nagy a dínom, dánom, ott Zsurilovkán. Hát, szóval óvatosan a mesterséges intelligencia használatával, én is erre intek mindenkit. Végül pedig egy itteni hír vissza a környékre, megnyitott a kapuit az ország első drónfoci innovációs központja Szekszárdon, amely a drónsport, a dróntechnológiai oktatás, az innováció, a tehetséggondozás, valamint a hazai és nemzetközi szakmai együttműködések számára kíván otthont teremteni. Hangzott el szombaton a rendezett ünnepélyes megnyitón, ahol több hazai egyetem is képviseltette magát egyébként, de vendégként érkezett a szlovákiai Fülekvárosának polgármestere, gimnáziumának diákjai és a Besztercze bányai kerület elnökének képviselője is. No hát ennyit most a hírekről, szórakozzunk inkább, elárulom hamarosan kiket köszönhetünk, előbb viszont szétbontunk mindent, mert hogy érkezik Miley Cyrus, meg a Wrecking Ball. Jó reggelt! Yeah! Andrit reggel!

0: Drop dead.
1: Olivia Rodrigo énekel nekünk 8 perccel fél hét előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel. Az év 250. napján járunk már, 115 van még hátra a végéig, és a Reginák ünnepelnek, őket köszöntöm tehát. Női név, késő latin eredetű, jelentése királynő. A keresztény névadásban Máriára, a mennyek királynőjére utal. Olasz és román megfelelője, azonos írásképű és jelentésű. De vannak még egy páran: Admira, Begónia, Dumáta, Dusán, Dusánka, István, Ivor, Kósa, Lél, Mábel, Mabella, Márkus, Menyhért, Psziché, Rea, Rege és Stefán. Hát számukra is sok-sok boldogságot kívánunk. Mindjárt a születésnaposokkal folytatjuk, előbb viszont még itt is van az LMC versus New Radicals. A You Get What You Give. Jó reggelt!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antwit reggel, nem egész egy perccel járunk fél hét előtt, és akkor, ahogy ígértem, szeptember 7-én köszöntjük a születésnaposokat, nincs belőlük sok, egészen pontosan három, mert az született például Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, illetve Lengyel Tamás, Jászai Maridias magyar színész is, valamint Gracie Abrams, amerikai énekes dalszerző, akinek a dalát, például akinek a dalait, például mi is többször játsszuk. No, hát akkor nekik kívánunk sok-sok boldogságot, meg persze azoknak, akik ma ünneplik még a születésnapjukat. Megyünk is tovább, zenélünk egyet nekik mindjárt, aztán kinyitjuk a kalendáriumot is. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cseréje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Antrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, Erik Fritz bulis dallamai után pedig már itt vagyunk 3-4 hét előtt 8 perccel, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, kinyitom a kalendáriumot, megnézzük, mi történt ma. A legfontosabbakat kiemelem: 1566-ból az első a Szigetvár török ostromában döntő rohamok napja, ez a mai, az egyik a döntő rohamok napja közül, és másnapra a vár tarthatatlan helyzetbe került, Zrínyi Miklós horvát bán maradék katonái élén kirohanva, a védők nagy részével együtt hősi halált halt. Ugye ez egy döntő nap volt a csatában. 1896-ban Amerikában rendezték a legelső hivatalos autóversenyt, ahol egy elektromos autó nyert. Aztán 1936-ban az utolsó erszényes farkas Benjamin elpusztult a hobarti állatkertben, ezzel pedig kihaltak az erszényes farkasok, ez egy szomorú hír. 1940-ben a német légierő, a Luftwaffe először bombázta Londont, 1944-ben Románia hivatalosan is hadat üzent Magyarországnak, ez még ugye második világháború. Aztán ugrunk egy nagyot, 1996-ban, amikor is magyarországi útja során II. János Pál pápa Győrbe és Pannonhalmára látogatott. No hát, ezek voltak a legfontosabb említésre méltó események. Zenélünk még egy picit, aztán pedig rátérünk a sportra, van belőlük bőven, és az időjárásra is. Addig pedig itt van Holly Humberstone és a To Love Somebody. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

Szép jó reggelt, ez az Antit reggel, 17 perc múlva járunk már 7 óránál, és ahogy ígértem, gyorsan hozom a sport eredményeket, meg frissítek az időjáráson, most már kisütött a nap, de még mindig 10 fokot mutatnak a hőmérők, ma 29-re számítson maximum, és egyébként reggel még itt egy pulcsi elkél, de én azt mondom, ha teheti, akkor vigyen magával egy rövid nadrágot is, és a hosszú nadrágot a reggeli órák után cserélje arra a munkahelyén délután, azért már meleg lesz hozzá. No, ahogy mondtam, ránézünk a sportra, akkor van bőven, rengeteg minden volt a hétvégén, labdarúgással kezdjünk. Az NB1-ben például hiánytalan fordulót rendeztek, Vasas Nyíregyháza 3-2, MTK Kisvárda 1-2, Paks Debrecen 2-4, Zalaegerszeg Felcsút 1-0, ami azért meglepetés, mert előbbi sereghajtó volt, utóbbi pedig listavezető. A 249. derbi, a Ferencváros-Újpest összecsapás pedig egy végletekig kiélezett mérkőzésen 2-2 lett. Az záró forduló, vagyis a forduló záró meccsét a Győri Eto egy utolsó perces büntetővel nyerte, a sereghajtó Honvédot 3-2-re győzte le. A Premier League-ben a nagy csapatok közül többen is játszottak, az Arsenal Chelsea 2-1, Everton Manchester United 2-2, a Manchester City 1-0-ra győzte le a Coventryt, az Ipswich-et pedig a Liverpool otthonában 0-2-re verte. A La Ligában, Spanyolországban járunk, a Barcelona 5-0-val gázolt hát a Valencián, az Athletic Bilbao verte 3-0-ra az Atletico Madridot, a Real pedig a Betis otthonában kapott ki 1-0-ra. Kicsit közelebb jövünk Németországba, Bundesligában a Bayern München Schalke 0-0-val zárult, a Hoffenheim Dortmund 2-3-mal, azaz nyertek a sárgák, Leverkusen Union Berlin pedig 4-0 sima mérkőzés volt. A Szériában is volt csúcsrangadó, Juventus AC Milan 1-1-jel végződött, a Róma 2-1-re verte az Atalantát, az Inter pedig 3-2-re a Napolit. A francia Ligue 1-ben a Marseille kapott ki a Párizs FC-től 3-2-re, a PSG pedig a Monaco-tól 2-1-re, szerintem mindkettő meglepetésnek számít. Vissza Magyarországra, az NB3 délnyugati csoportjában három megyei érdekeltünk is volt, a Majos Iváncsán győzött 3-2-re, Sárbogárdon a Szekszárd maradt alul 2-1-re, a Paks pedig Pécsen X-elt 1-1-re a PTE Peac C Doki otthonában. Szokka világbajnokságot is rendeznek, Magyarország a 8-ad döntőbe jutott, és onnan 1-1-es döntetlent ért el, végül pedig Kazahsztán jutott tovább, hát sajnos itt ért véget a srácoknak a szokka világbajnokság. Na jó, most már azért térjünk át más sportágra is, mert például a női kosár VB-n is vannak eredmények, voltak eredmények. A franciáktól ugyan kikaptunk még pénteken 99-53-ra, szombaton viszont Nigériát vertük 71-67-re, a következő ellenfél ma délután Dél-Korea. Kézilabdában női BL-t szerveztek, melynek csoportkörében az Eto 26-23-ra győzte le a Podravkát, a Fradi pedig a Buducsnosztot 29-20-ra. A Gemenc nagydíj 51. eseményét tartották, nagydíját a hétvégén, egy kihagyást követően ugye ismét Szekszárdon rendezték meg a villanyfényes háztömb körülnek is nevezett kritérium versenyt, amelyet Pakot András nyert. A Bonyhádvarasdi 144 kilométeres mezőnyversenyt tegnap Zander Gisland nyerte, ezzel pedig megszerezte a második szakasz elsőségét, és egyben az összetett győzelmet is, legjobb magyarként Tóth Márk a harmadik helyen ért célba. No, hát akkor ez minden igazából, ami olyan nagyon fontos, mert hogy zakatolunk is már tovább, és hamarosan érkezik a horoszkóp.

Manic Monday, itt az Antriton, 10 perccel járunk, 7 óra előtt, jó reggelt, ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, nekiugrunk gyorsan a horoszkópunknak, méghozzá a szűzzel, mert hogy a szűzhavában vagyunk. A ne szólj szám, nem fáj fejem taktikája most nem válik be, ezért éppen ön is tettestársá válhat, hiszen így akar valami, akár valami rosszat akarók cinkosává is válhat akaratlanul. Persze nem kell minden felelősséget önnek vállalnia, ha teheti, inkább kollektív formában egy közösség tagjaként lépjen fel az önnek nem tetsző dolgok ellen. Egy támogatás megszerzésében is segítkezhet, vállaljon felelősséget egy közösségben. A mérlegnek, ha a mai napon dolgoznia kell, akkor érdemes még alaposabban szelektálnia a teendői között. Annál is inkább, mivel a mai napon az ön jegyében jár még a szerelem bolygója, már pedig ez klasszikusan a randevú idejét hozza el, annál teljesebben élheti meg ezt a napját, minél több időt szán a kedvesére. Ha a családi programra készül, számíthat rá, hogy azt is szeretetben és harmóniában. Az is szeretetben és harmóniában telik majd. Valaki ma kiállhat a Skorpió mellett, akár a személyét, akár a karrierjét, vagy a pénzügyeit illető kérdésben. Ez nagyon jól esik önnek, és éppen ezért ne feledje, hogy ki is fejezze a háláját az illető felé. Annál is inkább, mivel ő már valószínűleg sokszor megtette ezt önért, amiről azonban önnek talán nincs is tudomása. A jelenlegi helyzetében minden támogatójára szükség van, éppen ezért becsülje is meg őket. A nyilas ma nincs a legjobb paszban, éppen ezért nagy szüksége lehet a társaságra, mégpedig lehetőleg a baráti társaságra. A barátság ugyanis éppen az a viszony, ahol a legőszintébb lehet, ahol az elkeseredettségét senki nem tekinti személyes sértésnek, éppen ezért a legjobb elbánásban is részesülhet tőlük, és a legjobb tanácsokat is kaphatja. A társával sürgősen ki kellene békülnie. Vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen nem érdemes felvenni a kesztyűt, jobb kerülni a harcot. A baknak kitűnő érzéke van ahhoz, hogy már előre megérezze, mi jelenthet konfliktust, és így el is tudja kerülni a veszélyes helyzeteket. Annál is inkább, mert a mai napon uralkodó bolygója a finom rezgéseket, boldogító megérzéseket közvetítő holddal kapcsolódik. Eljött az idő a szerelemre, a gyűlölködést jobb feledni. A vízöntő veszekedésre számíthat, különösen akkor, ha a mai napon dolgoznia kell. Nem biztos, hogy igaza van, ezért nem kellene annyira kötnie az ebetakaróhoz. Persze éppen az önuralom az, ami a mai napon a nehezére esett, a nagy energiát sportban is levezetheti. Itt több tere lehet a küzdésnek,

a rivalizálásnak. A küzdősportokat és a csapatjátékokat élvezheti most igazán, a magányos erőlködés nem önnek való. És akkor itt most megfelezzük a dolgot, mert hogy érkezik egy kámráddal, aztán pedig a halakkal folytatjuk majd. Maradjon velünk, jó reggelt! Andrit reggel!

0: Kámrádi neked, itt az Antriton, 5 perccel 7 óra előtt jó reggelt, ez az Antrit reggel, és a horoszkópban vagyunk nagyon benne, ahogy ígértem, megfeleztük, a halakkal folytatjuk. A halak ma legyen különösen figyelmes a pénzügyeit illetően, valamilyen döntésre is sor kerülhet ezzel kapcsolatban, akár a munkáját, akár a magánéletét illetően. A lehető legjobb megoldást fogja választani, csak hallgasson a megérzéseire. Most nem érdemes megtagadnia önmagát, azaz nem érdemes túlságosan taktikáznia. A szokásos szókimondása és óvatos duhalsága most is beválhat. A kos már megint olyan önfejű, hogy nem akar hallgatni senki másra sem. Pedig, ha egy barátja valamilyen alternatív javaslat alá elő, akkor jobban tenni, ha hallgatna rá. A helyzet felismerésben ugyanis az illető előbbre járhat, mint ön. Minél nagyobb a korkülönbség az ő javára, azaz minél fiatalabb a barátja, annál inkább meg kell fogadnia a véleményét, még ha csak egy gyerekről is van szó. A bika az anyagiakat illetően hozhat ma egy okos döntést, akivel a családi kasszát hosszú távon sikeresen stabilizálhatja. Annál is inkább érdemes lenne lekötni egy nagyobb összeget, mivel az elkövetkezőben a bevételei csökkenésére számíthat. Nem lenne jó, ha mindent elherdálna, amit sikerült összegyűjtenie. Ez a döntés talán némi áldozattal járhat, de csak a luxusról vagy egy káros szenvedélyről kell lemondania. Az ikreket az egyik barátja megpróbálja meggyőzni valamiről, szeretné ugyanis elérni, hogy a véleményük megegyezzen. Egy barátnak még szívesen engedi is, de már éppen a házastársának annál kevésbé. Méghozzá annál konokabbul képes neki ellenállni, minél erőteljesebben védeni, amaz a maga igazságát. Pedig előbb-utóbb valamelyiküknek mégiscsak engednie kell majd, különben kenyértörésre kerülhet sor. A ráknak ma úgy állnak a csillagok, hogy minden házastársi vitáját elsimíthatja. Ebben persze a jegyében járó hold boldogító fényszüge is a segítségére lehet. A szerelem óráján meglágyulnak még a legkeményebb szívek is. Ha nem, akkor úgyis megette a fene az egészet. De elő is segítheti az érzés megteremtését. Egy esti sétán, a naplemente után meg is pillanthatja kedvesével együtt, amiről írt a horoszkóp ma. Az oroszlánnak valakit sikerült teljesen magába bolondítania, és ez a vonzalom alig, ha nem kölcsönös, s bár azt hitte, hogy ön irányíthatja az eseményeket, azok mostantól valósággal magukkal sodorhatják, de emiatt nem kell bánkódnia, hagyja, hogy a dolgok megtörténjenek úgy, ahogy annak lennie kell ilyenkor. A tanulságokat ráér majd később is levonni, most örüljön annak, hogy él, és a szíve mélyén is érzi. No hát ennyi nagyjából a horoszkópunk, sok szerencsét a mai napra, azt hiszem, hogy ezt szokás mondani. Mindjárt folytatjuk a hírek után a napi ötössel a reggelünket, Sasi érkezik, sőt, mi több már meg is érkezett hozzánk, úgyhogy belevágunk, felkészülünk, addig pedig informálódunk, tartson velünk, jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroud, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Idén a megszokottnál tovább közlekedik az Adria Intercity. 500 segédcsomagot osztottak ki Nepálban. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utó szezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetés teljesített Baptista mentő egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Szakítva az eddigi társelnöki rendszerrel, új elnökséget választott a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, közölte a párt frissen megválasztott elnöke szombaton az MTI-vel. Tóth Benedek Csanád elmondta, az MKKP szombati taggyűlése az elnökség október 15-ig tartó mandátuma előtt tartott tisztújítást. A testület döntése alapján a párt három fős elnökséget választva működik tovább. Tájékoztatása szerint a két elnök helyettes Váradi Zoltán és Budai Sándor lett. Az újonnan megválasztott elnökség mandátuma 4 évre szól. Jelezte a párt eddigi két társelnöke, Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna nem indult a vezetői tisztségekért. Szeptember 10 és 13 között tartják az idei Kraftsör Fesztivált a Dürer kertben. A 4 napos eseményen megközelítőleg 30 hazai és régiós sörfőzde, több sörszaküzlet és mintegy 300 különböző sör várja a látogatókat. A fesztiválon minden nap koncertekkel, DJ és selector szettekkel, valamint változatos street food kínálattal találkozhatnak az érdeklődők, közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, a Kraftsör Fesztivál először 10 éve 2016-ban kezdődött Kőbányán, az esemény azóta a hazai kisüzemi szintér legfontosabb találkozójává nőtte ki magát.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 3 perce járunk 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett is hozzám Sasi.
8: Jó reggelt, Hello, Sasi, jó reggelt, szép jó reggelt kívánok neked is, meg a hallgatóknak.
0: Na milyen a szeptember hétfőd? Szeptember 7-e hétfőd.
8: Most panaszkodtam neked, hogy nagyon rosszul aludtam, egyrészt, hogy tiszta allergiában vagyok most, úgyhogy bedugult az órom, egy kedves motoros fiatalember itt körbejárta szerintem egész Szekszárdot, legalább 120-szal ment, és úgy jó adta a hangerő.
0: Na, volt egy jó éjszakája.
8: Jó éjszakája volt, biztos örült, hogy mindenkit felébresztett itt hajnal, 1:30-kor. De egyébként jól vagyok, mert itt vagyok, tudod.
0: Egyébként szuper, itt vagy, napi ötösözünk is, ez is rád azért remélhetőleg. Mi a mai kérdésünk?
8: Rögtön mondom is, ha mész vagy utazol valahova, ahova főúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de előbbi lényegesen rövidebb táv, akkor melyiket választod?
0: Ezen szerintem mi szekszárdiak is sokszor elgondolkozunk, egy környékbeli nagyvárossal kapcsolatban. Rátérünk erre szerintem, beszélgetünk erről, mert lehet vitatkozni, és természetesen azért a napi ötös tagjai is állást foglalnak az ügyben. Előbb viszont még Ariana Grande és a We Can't Be Friends szól, ez az Antrit reggel. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Post Malone meg a Circles itt az Antwiton 7 óra 12-kor. Jó reggelt, ez az Antwit reggel, és a napi ötösbe vágunk bele, méghozzá egy olyan kérdéssel itt Sasival, hogy...
1: Rögtön mondom, ha mész vagy utazol valahova, főúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de előbbi lényegesen rövidebb táv, akkor melyiket választod?
0: Igen, talán sikerült a legkompaktabban megfogalmaznom a kérdést. Röviden és tömören azért tényleg kifejteném, hogy itt mire gondoltam. Tehát, hogy az ember beüti a térképbe, hogy Bakta Lórend háza, és Bakta Lórend házára, most nyilván nem, de egyébként mondjuk vinne az autópályán 100 kilométeren, 130-al egy óra alatt,
1: igen,
0: meg vinni az embert, most nem, nagyon nem leszek pontos matekból ebben, most nagyon belefutottam, szóval ugyanannyi idő alatt vinné az embert, de rövidebb távon, tehát nem 100 kilométeren, hanem rövidebben, a főúton, akkor melyiket választaná?
1: De időben ugyanannyi,
0: időben
1: az
0: ugyanannyi,
1: a lényeg.
0: Az a lényeg, igen, időben ugyanannyi. A kilométerek térnek el, nyilván arányosan, 90-130, stb., ahogy vannak a korlátozások, és hát nyilván ennek az ötletét adta egy környékbeli város is, de szerintem térjünk rá a napi ötös válaszaira.
1: Jó, akkor kezdjük Bandival, jó? Bandi számára öt gyermekes apaként fontos a család, az együtt töltött idő a gyermekeivel.
0: Na, hallgassuk, hogy Bandi hova menne, és hol menne ez a kérdés?
2: Hát erre a legjobb példa a Pécs-Szekszárd útvonal, mert van egy autópályán Frankon 1-6-M60, ahol mondjuk 90 kilométert mész, hogyha a hatos úton mész, akkor meg 60-at, tehát olyan 30-al rövidebb. De, hogyha azt nézzük, hogy hol vagy nyugodtabb, amikor Pécsre mész, körülbelül egy út alatt háromszor jön veled szembe valaki át a távodba, és látod, hogy a telefonját nézi, és nem tudod, hogy mi lesz, hogy fölnéz vagy nem néz, akkor úgy átgondolod, hogy lehet, hogy inkább az autópályán kéne menni. Meg ha Pécsvárad környékén autózol a hatos úton, akkor pedig kiesik a tömés a fogadból. Tehát, hogy ezek az útviszonyok, amik ott vannak, az egészen katasztrofális. Úgyhogy én hajlamos vagyok inkább az autópályán menni, szépen legurulunk. Lehet, hogy több kilométer, de én azt gondolom, hogy a biztonság, meg az autónak a szerkezeti elemeit nézed, meg a fékeket, meg a lengéscsillapítókat, stb., akkor lehet, hogy jobban megéri autópályán járni.
1: Nagyon átérzem egyébként, amit Bandus mond, pont nem a rég voltam Pécsen, és katasztrofális tényleg a helyzet.
0: A hatos út az szörnyű.
1: De egyébként a Balatonra megyek, arra is most már nagyon-nagyon szörnyű. Nem szoktam sietni soha, én nem szoktam úgy időre menni, vagy nem munka miatt megyek, tudod, vidékre, amikor előveszem az autót, tehát én ráérek, és szeretek nézelődni, jobban szeretem egyébként, amikor településeken keresztül megyek, milyen változások történtek. Változatosabb, szebb a táj, tudok benne aránylag gyönyörködni, de most attól függ, ugye, hogyha azt nézed, hogy időre kell menned, biztonságot választod.
0: Igen.
1: Tehát nem az, hogy rossz utakon mész, vagy esetleg még szembe jön veled. Elnézést.
0: És van pályamatricát például?
1: Az a gondom, ugye például, hogy én most miért vegyek Pécsre pályamatricát, ugye? Arra az egy útra.
0: Hát igen.
1: Tehát ez sem annyira kifizetődő, de biztos vagyok benne, hogyha rendszeresen kellene hosszú távon menni, akkor biztos, hogy az autópályát választanám.
0: Igen,
1: praktikusságból.
0: Ugye, én most itt nyitottam egy térképet, csak hogy Bandit igazoljuk. Innen a Rádió Antrittól mérve,
1: igen,
0: a Veselényi utcában tartózkodunk, ezt azért mondom, hogy nagyjából a város közepén, a hatos út érintésével 53 perc forgalom nélkül, jelenleg ez most 59, 61,5 kilométer ide a Pécs, ennyit írt a Pécs központ. Az M6-os, M60-as érintésével ugyanúgy 53 perc forgalom nélkül, viszont 84 kilométer, tehát 22,5 kilométer a különbség,
1: igen,
0: és forgalom nélkül 53-53, most forgalommal mindkettő 59-59. Nyilván a hatos úton 90-nel mész, és érkezik Kakasdbonyhát, Hidas, Mecseknádasd, és még sorolhatnám tovább. Ellenben az M6-os M60-ason ugye fölmegy az ember Öcsénynél, és már ott
1: hát nekinek mi a prioritás, tudod, gyorsaság. Nyugalomban odaérjél, biztonságban
0: odaérjél. Mit számít a gyorsaság?
1: Hát mondjuk az, hogy...
0: Időben nem gyorsabb?
1: Időben nem, viszont azt mondom, hogy ha...
0: Nyilván, hogyha betartja az ember a sebességkorlátokat, mert
1: igen,
0: azért
1: igen,
0: az M6-os, M60-as déli szakaszán bőven van 110-es tábla is.
1: De most oké, Pécset kiemeltük, de egyébként, hogyha nem kifejezetten Pécsre, vagy nem ezt a példát veszük, akkor egyértelmű, hogy sokszor sokkal előbb odaérsz. és nyugodtabb, és biztonságosabb, és jobb úton, jobb körülmények között.
0: No, azért. Hát akkor ne Pécset vegyük alapul, Norbi mit vesz alapul?
1: Na, nézzük meg, oké. Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik, és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja ezt a hármat.
0: Na, hallgassuk Norbit.
3: Hát én ezzel a kérdéssel mindig találkozom, én Bátaszékről nagyon sokat járok Kecskemétre, és pont ez az az út, amikor vagy az M6-oson mész, és Dunaföldvárig is elmész jobbra, vagy elmész Kecskemét kiskörös Soltvadkert irányába, ugye ott nincsen autópálya. Na most én általában odafelé az autópályán jövök, és visszafele meg szépen a kényelmesebb úton. Tehát ez nálam ilyen kettős játszma, hogy kihasználom ezt a részét is, azt a részét is, úgyhogy nagyon szeretem betartani a sebességet, és 80-90-nel döcögni a régi utakon is, lehet nézelődni egy picit, hallgatni a zenét, úgyhogy én szeretek a régi utakon, még ha nem is rövidebb és hosszabb, akkor is elzötyögni.
1: Na, akkor én egyetértünk, akkor ezek szerint Norbival.
0: Igen, bepötyögtem ezt az úti célt is egyébként. Bátaszék Kecskemét az M6-oson, illetve Dunaföldvár után Solt fele, 141, az M6, M9 és 54-es úton, tehát amit Norbi is említett, hogy visszafele jön Kecskemét-Soltvadkert, az pedig 144 kilométer, viszont, tehát rövidebb az autópályás.
1: Igen.
0: Viszont az autópályás 7 perccel hosszabb.
1: Azt a minden. Még sokat jártam annak idején egyébként, ugye Kecskeméten keresztül Nagykörösre, ott is szörnyű az út viszont.
0: Ott tehát... Kecskemét fele minden felé,
1: úristen.
0: Ezt inkább hanyagoljuk, igen, is. Igen. Annyira hanyagoljuk, hogy inkább érkezzen James Blunt, meg a You Are Beautiful, aztán természetesen folytatjuk még a kérdés boncolgatását, maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Jó reggelt! Ez az Antőt reggel 9 perccel fél 8 előtt. Hát kicsit majdnem visszaaludtunk, de annyira gyönyörű ez a dal James Blunttól, annyira szeretem.
1: Lehet hallgatni, igen, sokáig.
0: Muszáj volt, itt volt, be volt szerkesztve, úgyhogy ez a helyzet. No, napi ötösözünk, a kérdésünk pedig a mai napra vonatkozóan.
1: Mondom is, ha mész valahova, ahova főúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de előbbi lényegesen rövidebb táv, akkor melyiket választod?
0: No, hát hallgassuk, hogy Évi mit gondol a témáról.
1: Évi hangja
2: abszolút,
1: lehet, hogy...
2: Abszolút.
0: Ja, bocsánat, Évi, igen.
1: Sietünk, de nem kell
0: egyébként. Nem sietünk.
1: Évi hangja lehet, hogy sokak számára ismerős, hiszen egy ideig az Antit reggeli csapatát erősítette.
0: Véletlen megrángott az ujjam, és rányomtam a gombra. Na most már tényleg.
2: Abszolút tisztában vagyok vele, hogy az autópálya nyilván sokkal biztonságosabb, de én szeretek a főúton menni, meg nem szeretek autópályadíjat fizetni, úgyhogy én hát ilyen, ha nem is igazi sváb lány vagyok, de még csörgedezik bennem sváb vér a felmenők után, úgyhogy én a főúton szeretek menni, az egy kicsit izgibb, meg nem kell fizetni, lehet, hogy a férjem azt mondaná, hogy jó van, de hosszú távon az autónak sokkal rosszabbat tesz, tehát, hogy sokkal jobban jársz, ha kifizeted az autópályadíjat, de például legutóbb Tatán voltam, és ott se az autópályán mentem, meg egy kicsit bizonytalan is vagyok ilyen szempontból, tehát hogy az autópálya váltásoknál, főleg ott Pestnél, mit tudom én, akkor, és szóval nekem komfortosabb a főúton menni, meg amúgy sem szeretek száguldozni, szerintem így mindenkinek jobb.
0: Na hát igen.
1: Teljesen egyetértünk. Egyébként hasonlóakat mondott, mint Norbi.
0: Mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy ha valaki masszívan használja az autópályát, és, és beállítja 130-ra, oké, nem kell váltani, ezzel lehet kímélni a váltót, de azért mégiscsak, ha 130-an megy az ember, akkor az a motornak se tesz olyan jót.
1: Meg, nem tudom, mert nekem marha unalmas egyébként, és nem látok semmit, csak ilyen monotonan mész. Azért, hogy nem mindegy, hogy mire használod ugye ezt a távolságot, vagy ezt az utazást, hogy munkába kell menned, és ott muszáj időre odaérni, tárgyalásra mész, vagy mondjuk csak elmész nyaralni, vagy elmész egy baráti, vagy egy családi látogatásra, ahol most mindegy, hogy fél órával később érsz oda.
0: Abszolút, abszolút.
1: Meg útközben egyébként, hogyha nagyon hosszú útra, akkor szeretünk megállni, akkor szeretünk beszélgetni, iszunk egy kávét közben esetleg. Tehát, hogy nem kell rohanni, hogy tényleg kielvezni magát az utazás örömeit is.
0: Na igen.
1: Főleg, hogyha szép helyeken mész, vagy szép tájat látsz közben.
0: Abszolút. Ezt egyébként alá lehet írni. Van mindkettőnek. Pozitívuma,
1: így van,
0: negatívuma.
1: Így van. Igen.
0: És még kette hátra is vannak, úgyhogy velük fogjuk majd folytatni. Elő viszont meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk, jó reggelt!

0: Fetszesz Molna, köszönjük a bulis dallamokat. Jó reggelt, ez az Antis reggel pontban 7:30-kor járunk az utolsó etapunkkal a napi ötösben. Sasi, mi a mai kérdésünk?
1: Ha mész valahova, ahova főúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de előbbi lényegesen rövidebb táv, akkor melyiket választod?
0: Igen, és itt már ugye szó esett a Szekszárd Pécs
1: útvonalról,
0: meg Norbi
1: behozta
0: a Kecskemétet is. Hát nézzük, hogy Béla, illetve Ákos is hogy gondolkodik a kérdésről. Kezdjük Bélával.
1: Jó, Béla a rajzfilmek világában érzi igazán otthon magát, de a karikatúra is nagyon közel áll hozzá.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ez számomra sok ismeretlenes egyenlet, tehát ahhoz, hogy dönteni tudjak, azért át kell futtatni egy-két dolgot az embernek az agyán, például át kell gondolni, hogy most mit szeretne. Tehát szeretne tényleg olyan, hogyha szép a környezet, akkor nyilván az ember főúton megy, mert az autópályán azért ugye kicsit monoton a közlekedés, viszont a főút mentén lehetnek azért érdekes látnivalók, függetlenül attól, hogy nem nézelődni a sofőr mondjuk az autóba. Aztán függ attól is, hogy áll az ember anyagilag, mert azért hát mennyi pénzt áll az ember a kocsikázásra, mert azért ugye a pálya alapból költségesebb, van pályadíj, meg hát a nagy sebesség miatt a fogyasztás is azért rendesen megugrik. És így még ugye, ahogy a kérdésben van, a hosszabb táv is rájön, ami azért így összeadódva, ezért tetemes plusz költség. Úgyhogy ez is a főút mellett szólna számomra. Aztán azt is meg kell fotni, hogy mennyi ideje van az embernek. Ha siet, akkor nyilván a lényegesen rövidebb utat választja, hiszen még autópályán sem lehet szerintem a tetemes kilométer mennyiséget behozni, hogyha tényleg sokkal rövidebb a főút, úgyhogy ez is. Én mindenképpen a főút mellett döntenék, és egyébként is elmondom, hogy jobban szeretek főúton autózni, mert tényleg, amit már mondtam az előbb, hogy érdekesebb, kevésbé monoton, mint a pálya. Egyszerűbb megállni, nem kell 20-30 kilométerre lévő pihenőket kivárni, és ugye ahol meg, tehát most ahol meg tudsz állni, az is tehát változatosabb tud lenni, hiszen egy kis boltár meg tudsz állni, hogyha úgy adódik, vagy például egy tóparton, egy szép kilátó mellett, vendéglőnél, csárdánál. És aztán van még egy utolsó szempontom, hogy miért választanám inkább a főutat, hogy én egyáltalán nem vagyok a sebesség megszállottja. Szóval én nagyon szeretek kényelmesen, nyugodtan kocsikázni, beszélgetni közben, kicsit nézelődni már amennyire lehet a sofőrnek. És valahogy úgy érzem mindig, hogy alacsonyabb sebességnél jobban tudom kontrollálni az autót. És valahogy azt feltételezem mindig, hogy egy váratlan eseménynél, műszaki hibánál, vagy mondjuk defektnél jobban meg tudom fogni a vasat. Úgyhogy nálam a főút.
0: No, hát akkor...
1: Egyébként olyan érdekes, hogy azt gondoltam, hogy én ahogy nőként, ahogy gondolkodom, és a férfiak ugyanazt mondják, és tényleg még itt a környezetet is belevette, ugye most Béla, hogy milyen jó többször megállni, gyönyörködni, ha nem is maga a sofőr, de mondjuk igen, az utas a tudatájban gyönyörködni, többször meg tudsz állni.
0: Olcsóban tudsz tankolni,
1: mondjuk, de igen, meg mondjuk nem mindenki a sebesség megszállottja, és ebbe tök igaza van, és itt meg mi jó az autónak hosszú távon, ugye, hogyha folyamatosan 130-140-nel mész, vagy betartod azt a 90-100-as sebességkorlátot.
0: És váltogatsz, amikor kell, mondjuk egy lámpánál, vagy egy gyalogátkelő helynél a település közepén.
1: Jó, az nem annyira jó, mondjuk az igaz, gondolom ez az autónak nem tesz, hogyha folyamatosan kell váltanod, igen, egyértelmű, de látod, hogy nagy általánosságban ezért ugyanaz a vélemény.
0: Igen, meglepő.
1: Meglepő nekem is egyébként, igen.
0: Na, hallgassuk, még Ákos tőzárja a mai napi ötösünket.
1: Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból és sokra vinni a pénzügyek terén.
3: Kisebb távolságot, mert úgy kevesebb lesz az elhasznált üzemanyag, meg az autó kevésbé használódik.
0: Igen, tehát akkor Ákos is a főút.
1: Egy gyors válasz volt.
0: Főutat választja, igen, megindokolta a kevesebb használódás.
1: Igen, igen.
0: És pénzügyileg is jobban megéri, kevesebb üzemanyag.
1: Igen, mert a férfiak szerintem autó. Jobban ezt nézik, nem a műszaki részét, meg az autónak az állapotát, meg a használtságát, igen, talán, nem?
0: Igen. Uh-huh. Mondjuk én elhatároztam, hogy nemrég Horvátországban voltunk, uh-huh, és úgy szoktunk menni, hogy hatosút, Balcsnálát, borzasztó a hatosút, innen is tudom, és most elhatároztam, hogy nemrég ugye összekötötték az M6-ost az A3-as horvát autópályával.
1: Úgy bologatok, mintha tudnám. Igen.
0: Az a lényeg, hogy mostantól kezdve, hogyha esetleg sötét van, este érünk haza, akkor engem nem érdekel, inkább kifizetem a plusz költséget, de autópályán végig Zágrábtól, nem a kis föld országúton, ami egyébként a horvátoknál rendkívül jó, tehát a horvátoknál a sima utak is rendkívül jók, konkrétan majdnem sírva fakasztóan jók a magyar állapotokhoz képest, és amikor átjön az ember Pécsnél, Balcsnál, bocsánat, a hatos úton 60-as tábla, úthibák, felirat figyelmezteti az embert, hogy na, itt most akkor vagy lassítasz, vagy drága lesz a szerelőnél a számla.
1: Na, szerintem most majd lenne szenzáció, hogy azokat az utakat megemlíteni, hogy hol, hol lehet jól menni egyébként.
0: Pörvény és Bátaszék között.
1: Igen, ott tökéletes. Ott
0: teljesen jó.
1: Hát pont arra pont nem járunk, de...
0: Aztán Pörvény vagyok között meg borzalmas, de igazából ahol vesztesz, vagy ahol nyersz, ott vesztesz is. Szóval igen, tehát az autópálya abból a szempontból, ha az ember este megy, mert aztán nálunk volt állatkert mindenfele, amikor éjfélkor jöttünk, az őzektől vadmalac, mi szokott még lenni? Róka, nyúl, minden.
1: Szarvasok, őzek, igen. Mondjuk nekünk most, hál' Istennek, hamarosan esedékes lesz mondjuk Budapestre felmenni a reptérre, mondjuk akkor mindig autópályán matricát veszünk, és autópályán megyünk, ugye, mert pontosan tudjuk, hogy időre kell menni, érkezni, tehát, igen, hogy ott biztonságosabb, veszünk, nem lesz útlezárás,
0: meg azért a hatos úton fölmenni Pestre, hát én is akkor szoktam autópályán matricát venni, ezt bevallom töredelmesen. Mert érdemesebb. A hatos úton felmenni
1: meg ugye Pestre. Most nem nézelődni szeretnék, meg nem megállni, meg nem kávézgatni, meg beszélgetni, hanem a célirányosan, így van.
0: No, hát mi meg célirányosan indulunk hamarosan az utakra, hozzuk a legfontosabb, legfrissebb információkat, mi a helyzet, mire kell figyelni, aztán természetesen majd zenélünk is, maradjon velünk!
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
8: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: tudatos.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
2: És már meg is érkeztünk a legfontosabb közlekedési infókkal. Sasi, mi a helyzet az utakon?
3: Mondom is rögtön, az M6-os autópályán Vémén térségében, tehát a megyétől délre eső szakaszon az országhatár felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a szembejövő sávot terelik aszfaltozás miatt. A 6-os úton Bonyhádnál, a megye határnál fakivágás zajlik, ami félpályás lezárással járhat időnként. Itt Szekszárdon az 56-os főúton burkolatot tisztítanak, ezért az elkerülőn és egészen a szőlőhegyi körforgalomig tartó szakaszon munkagépekkel és útszűkülettel találkozhat. Ha már szőlőhegyi körforgalom, onnan Őcsény felé kaszálnak, kaszálnak még az 51-12-es úton is Palánk és Tolnak között, szintén útszűkülettel, valamint Bonyhád és Zomba között is.
2: No, hát akkor van bőven minden az utakon, a városra tekintve pedig azt látom, hogy hát igencsak megélénkült már a palánki szakasz is a körforgalomnál, illetve az újvárosi temető előtti szakaszon, a templomról már nem is beszélve, ott Vörösliga térképen rendkívül sokan vannak ilyenkor, ahogy az szokott lenni a Volcs Kára áruház előtti kereszteződésben, valamint egészen a postától a kórházi kápolnáig szintén pirosat mutat a térkép, ez pedig azt jelenti, hogy elég sokan vannak a Szent István téren is, illetve a Szent Györgyi Albert utcában is, mert hogy ott ugye az iskolában már viszik a gyerekeket. Az elkerülőn a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, de látok még azért jócskán vöröset a Csatári torok körforgalmánál is, úgyhogy különös tekintete haladjon mindenfele az autóbuszállomás vasútállomás között is, mert ott ilyenkor sokat gyalogos, és természetesen arra is, amerre kint vannak a trafipaxok, ilyen például Bonyhádon a Bezerédi utca, és az 56-os főúton Bátaszék központjában a Nagy Kanyar, mert hogy ott is áll a trafi. Különös tekintete jusson erre, és ha már trafi, akkor országúton azért jobban bele lehet futni a trafiba, mint az autópályán, ugye? Autópályán, igen. Ott vannak a kamerák, és akkor ez csak így.
3: Érdekes, múltkor, hogy jöttem, vagy mentem valamerre, és tényleg, hogy még mindig jeleznek azért az emberek, annyira érdekes. Szerintem ez már régen elfelejtett szokás.
2: Ez csak így a napi ötöshöz kapcsolódva ide csatoljuk, aztán természetesen kívánunk további szép jó utat a munkába, ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörödjön nekünk a 74-es körzet 444-444-en, vagy írja meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, addig pedig itt egy New Level Empire-dal. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: 7 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: És még mindig, mindig 14 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Hűvös volt, de nagyon,
1: legalábbis
0: nagyon jól
1: lehet
0: esett.
1: Hinni az időképnek, nekem is nagyon jól esett. Fel tudtam venni az antrittas pulcsimat legalább. Örültem neki, tehát hogyha megy valahova, akkor mindenképpen kapjon magára valamit, mert azért nincs olyan
0: most már, igen, igen.
1: És gyengén felhős az ég, bár most elkezd sütni a nap, de majd csak fokozatosan fog emelkedni, 17, 21, 23, és így megyünk kettesével fölfelé 29-ig.
0: Majd den dél-dél időszakban, amikor már ki lehet menni ebédelni, addigra lesz nagyon jó idő szerintem.
1: Addigra 25-27 fok.
0: Majd jó, ki lehet szellőztetni az irodákat, az otthonokat.
1: Délután, pont az iskola után még egy jó kis ilyen játszó, parkos
0: még el
1: történet
0: lehet, egy
1: lehet 29-28 fokkal, az még ott jó lesz a délután folyamán. Úgyhogy egyébként erre érdemes számítani, meg parlagfű szezonra, mert abban vagyunk, a parlagfű gombák spóraszáma magas, illetve a csalánféléké közepes a levegőben, úgyhogy ezekre mindenképpen figyeljen, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor pedig forduljon orvosához. Úgyhogy front nincs felettünk, a hőingadozás. Azért a reggel 10,
0: nagyon nagy most, igen.
1: Reggel 10 délben, meg már 25, hát azért az nem kevés, ez egy kicsit rányomhatja a bélyegét a mai napunkra, az érzékenyebbeknél szédülés, vérnyomás problémák is előfordulhatnak, illetve itt a reggel hajnalban a hidegebb tájakon, mint például itt nálunk is, felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak is, ha ilyet tapasztal.
0: Neked ilyenkor lehet a legjobban most megfázni, és az ember ugye csodálkozik, de reggel még nagyon hűvös van. Mondjuk én most egyfolytában zsebkendővel járok mindenhova,
1: de
0: ugye
1: parlagfű...
0: a parlagfű, no, rettenetesen, igen.
1: Na hát akkor
0: úgyhogy ez
1: orvoshoz
0: nem annyira kedves. Az az igazság, kicsit, de levél régen nekem volt ilyen pipától kezdve gyógyszer, tehát minden, ami létezik. Most már annyira talán, hogy az orrom folyik, meg a szemem szokott viszketni, tehát ilyen szemcsepp, porcseppel még így el vagyok.
1: Na, hogyha
0: tovább nem kell, hál' Isten.
1: Ha ilyen tüneteket tapasztal magán, akkor,
0: akkor
1: forduljon. Azt
0: tudja biztos, hogy parlagfű.
1: Így van. No, hát energiás. Akkor mi pedig zakatolunk tovább, hamarosan összegezzük a reggelünket, még azért azt elmondom, hogy az UV-sugárzásra nagyon-nagyon kell figyelni most is, nem tűnik olyan nagynak, de azért most is kell, hiába süt a nap, mint állat, vagy éppenséggel, mint...
0: Szerintem ez már télen-nyáron szinte, nem? Már teljesen mindegy, hogy tél vagy nyár van, télen is azért szerintem elég magas szokott lenni.
1: Igen, igen, de most még azért közel van a nap.
0: Jó, egyértelmű, persze, persze.
1: Úgyhogy még ezért, és a megfelelő mennyiségű folyadék egyébként is fontos, hidratáltság rendkívül, nyilván ez mindenkinek, ahogy azt az ő teste, szervezete megkívánja. Mi pedig megkívánjuk a jó dolgokat, mert azok jönnek, a The Weeknd, és illetve The Weeknd és a Daft Punk közöse, az I Feel It Coming, ezzel megyünk tovább, aztán természetesen összegezzük a reggelünket. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel!

0: A Daft Punktól megszokott a Light dalamok, The Weeknddel kiegészülve. I feel it coming, ez volt itt az Antrit, a jó reggelt, ez az Antrit reggel, 5 perc múlva járunk 8 óránál, úgyhogy összegezzük a napi 5-ös óránkat, mert ugye azért itt van mit tárgyalni.
1: Akkor elmondom, hogy mi volt a kérdés és mire válaszoltak. Ha mész valahova, ahova főúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de előbbi lényegesen rövidebb táv, akkor melyiket választod?
0: Igen, ugye itt feltettük a kérdést, a héten férfi uralom van, és Évi képviseli a hölgyeket.
1: Nemet, így van.
0: De azért szerintem a férfiak esetében is elmondható, hogy meglepő, tehát Bandi választotta egyedül az autópályát.
1: Igen.
0: Úgy kimondottan.
1: De amit mondtunk, és úgy kifejezetten, hogy ezzel, mert ő is dolgozni jár oda rendszeresen, és neki meg fontos azért, hogy időben odaérjen, meg
0: igen,
1: a biztonság.
0: De Béla például nem szeret szágoldozni, inkább nézelődik.
1: Igen,
0: Norbi,
1: igen,
0: hogyha nem időre megy, akkor szintén ezt választja inkább.
1: Igen, igen,
0: Ákos
1: igen,
0: az autót kímélni,
1: uh-huh,
0: és akkor van Évi.
1: Aki meg ő se szereti az autópályát egyébként, egyes, hogy nem szeret fizetni,
0: igen,
1: vagy nem szeretne fizetni, ugye, autópályamatricát, meg sokkal izgalmasabb egyébként, ő azt mondja, a főúton menni. Hát a látványosság, amit beszéltünk is a legelején, megmondtam én is, hogy ha nem sietsz, akkor én is szeretek egyébként tényleg településeken keresztül menni, főleg úgy, hogy mondjuk, hogyha ritkában járok egy bizonyos úton, hogy mondjuk egy év múlva járok megint arra, hogy akkor mennyi mindent változott esetleg, uh-huh, a település, vagy a
0: helyszín,
1: nyílt egy új bolt, vagy házakat szeretek nagyon nézegetni egyébként. Sárkeresztúron szerettem nagyon menni, ott mindig ugye, hogy annyira színes házak voltak, és volt ugye mindig a kerítése, mindenkinek kint vannak ezek az oroszlánkő,
0: ja,
1: oroszlányai,
0: igen, igen,
1: és hogy nekem ez egy olyan szenzációs élmény volt. Most meg vagy talán jártam arra, most már annyira nem tetszett.
0: Főleg esetleg kisgyerekkel.
1: Hát meg tényleg ugye mászik fel a Mikulás, ugye vannak ilyen kis...
0: Ki vannak világítva a házak.
1: Ki vannak világítva a házak, igen.
0: Abszolút, abszolút.
1: Tehát, hogy nagyon érdekes, meg izgalmas. Én ezt szeretem meg, hogyha olyan emberekkel járok, akik mondjuk dohányoznak, vagy szeretnek sokszor enni,
0: akkor
1: magyar szokás szerint,
0: megállni,
1: akkor többször meg tudsz állni, így van, nem csak egy ilyen kijelölt pihenőhelyem.
0: Igen, annyit még csak elmondanék, hogy szerintem egyébként sokat hozzátenne, ha hogy többet szeressenek az emberek, mm-hmm, autópályán menni, még esetleg akkor is, ha hosszabb, viszont távban, vagy időben ugyanannyi,
1: annyi,
0: vagy rövidebb, mm-hmm, hogyha nem lenne ilyen elcseszett az autópálya díjfizetési rendszerünk. Tehát amikor elmegyünk Horvátországba, ott vagyunk a kapunál, megnyomjuk a gombot, kiadja a cetlit, visszaérünk, bedugjuk a cetlit, kártya, fizetés, bám.
1: És mész, igen.
0: És kész.
1: Igen,
0: és nem az, igen, van, hogy igen, akkor most veszek egyet, de ha én ma fel akarok menni Budapestre,
1: uh-huh,
0: és holnap akarok visszajönni, akkor nem tudok egy napos pályamatricát venni, mert az holnap már nem jó.
1: Nem,
0: akkor
1: ér,
0: nekem,
1: igen,
0: ki kell fizetnem a 10 naposat, de nekem nem kell 10 nap, akkor
1: van,
0: minek fizessem ki.
1: Igen,
0: ez
1: igen,
0: ugyanez volt. Mentünk le, és nem vettem autópályamatricát, mert 10 nap minek? 12-t vagyunk ott, az visszafele már nem jó.
1: Nem, igen.
0: Akkor az egy napos meg miért vegyem meg? Horvátországban meg simán lemegy az ember, fizet, kész.
1: Igen, mi is így voltunk mindig, amikor Lilláikért mentünk, meg vittük ugye fel, ugye 3 hétig voltak itthon, hogy az már nem volt érvényes, tehát kétszer kellett megvennünk, ugye, mert 10 napos volt, de az már a következő, igen, hétre nem volt érvényes. Akkor megint vettél egy 10 naposat, vagy nem tudom hány naposat.
0: Semmi értelme.
1: Ezzel nem tudom egyébként, hogy gondolkod, ez is egy jó kérdés lehetne szerintem, Levi, hogy érdemes lenne nekünk is ilyen kis kapukat csinálni, nem?
0: Kapukat,
1: fölállítani.
0: Igen. Ráadásul a horvátoknál 2027 nyarától, mm-hmm, már úgy lehet menni, hogy azt is csinálhatod, hogy applikációba beregisztrálsz, uh-huh, megadod, uh-huh, a rendszámod, és fölhajtasz az autópályára, amikor lehajtasz, levonja a pénzt a számlán, uh-huh, kártyádról, és meg se kell állnod,
1: semmi,
0: uh-huh, nulla. Tehát azért messze járunk még a horvátoktól, maradjunk annyiban, de most nem is ez a téma.
1: Csak az ember már tovább gondolja, mindig
0: természetesen. Igen, ön melyiket választaná egyébként? Én kíváncsi vagyok személy szerint, úgyhogy 74,
1: meg hogy miért egyébként, hogy mi az indok, vagy mi azok, hogy miért pont azt, igen.
0: Vagy akár meg is írhatja SMS Viber üzenetben a 30-as 944-44-en, ahogy egyébként útinfókat is várunk. Aztán most a hírekből egyet informálódunk, és rátérünk a jó ötlet óránkra, mert hogy megindítjuk vele a jó ötlet, jó hírek.
1: Jó hírek.
0: Ez régi berögződés.
1: Nem
0: bocsánat.
1: Baj, nem baj, de
0: jó,
1: szerintem értik most már a hallgatók.
0: Jó hírek óránkra térünk rá, úgyhogy maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók. Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Halálos áldozatokat követelt a tájfun Kelet-Kínában. Ma derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskör ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológia rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, a Republikon Intézet Mi a helyzet Magyarország a mesterséges intelligencia korában című évadnyitó konferenciáján. A kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás hatalmas, emelte ki Tanács Zoltán. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudja nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiány, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában Kelet-Kínában, ahol a tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 1 tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mintegy 600 ezer embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekre.
3: Rádió Andrét időjárás.
9: Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
11: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
10: www.ergonom.hu
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 8 óra után. Én Vörös Levente vagyok, és itt van velem Sasi.
1: Jó reggelt, Sasi. Jó reggelt, fagyhát inkább azt mondom,
0: aki
1: hogy
0: nem kapott tapsot az előző órában.
1: És nem is tűnt fel, látod, és nem reklamáltam érte.
0: De most
1: megkaptam,
0: most
1: nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esett.
0: Így van, nekiugrunk a jó hírek óránknak, okay. Egy kicsit feldobjuk a hétfőt, a hét kezdetet, úgyhogy jó hírekkel készülünk.
1: Mindenképpen.
0: És megpróbálunk telefonos kapcsolatot is létesíteni, hogy kivel és mivel kapcsolatban, az természetesen kiderül. Előbb viszont érkezzen egy dal. A Koronától ez a Baby Baby. Jó reggelt!
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 8 perccel 8 óra után, és ahogy ígértem, a koronadal után telefonos kapcsolaton köszöntjük Molnár Adriánt, jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm az Antrit rádió hallgatóit!
0: No, hát kapsz egy tapsot először is, bocsánat, ez a rossz. Köszönjük, hogy itt vagy ma reggel velünk a vonalban. No hát téged azért hívtunk ma reggel, mert a fülünkbe jutott egy olyan, hogy itt a tanévkezdéssel kapcsolatban adakoztatok, ilyen jótékonykodtatok. Mit kell tudni róla egyébként? Honnan jött maga az ötlet, meg mivel foglalkoztok, hogy ez így összejött az idén?
1: Hát mi igazából egy helyi vállalkozás, egy kis családi cég vagyunk, viszont sikerünk az nem csak a profitban mérhető, hanem abban is, hogy mennyire tudjuk a saját közösségünket támogatni, mennyire tudjuk a szexárdiak szekerét tolni, és a testvéremmel eljutottunk arra a szintre, hogy mint lokálpatrióták azt valljuk, hogy nem csak szavakban, hanem az ilyen tettekben is mutatkozzon meg, hogy tudunk igenis segíteni a másokon, és szigorúan szexárdiakon.
0: És akkor kin segítettetek pontosan? Vagy mi volt a kritérium?
1: Igazából segítettünk, mi már több kórháznak, például szexádi kórháznak, akkor a szexáron az egyik iskolának raktuk rendbe az udvarát már kis gépekkel, és most jött egy olyan ötlet, hogy kiírtuk Facebookra azt, hogy egy idegen családnak segítenénk az iskola kezdést, mivel tudjuk azt, hogy ez elég nagy beruházással jár, és így ez, így jött ez az ötlet.
2: És hogyan jött egyébként az alapötlet, hogy leültetek otthon, hogy ti most szeretnétek segíteni, vagy érzitek magatokban azt, hogy most van annyi plusz esetleg támogatásra fordítható összeg, jó, vagy nem tudom, eszközök, vagy forint összegben kell gondolkodni, vagy ki volt az első, hogy miért pont ő nekik adtatok, vagy miért pont őket segítettétek, vagy akkor első volt ezek szerint a kórház?
1: Hát a bátyám, igen, mikor a kisfia bent volt a kórházban, akkor elég rossz körülményekkel jött szembe, és akkor így látta azt, hogy kell segíteni, aztán drága játékokat, ilyesmit vásárolt, aztán így akkor mentünk tovább az ilyen dolgokban.
2: És így mindig megbeszélitek közösen, hogy ki legyen a következő, vagy esetleg kaptok valakitől valami ajánlást, vagy ötletet?
1: Ez így belülről jön nekünk igazából. Aztán most jött az ötlet, hogy kiírtuk Facebookra azt, hogy segítenénk egy családnak a beiskolázást. Egy barátom felhívott telefon, hogy ő pont egy pár napja beszélt egy családdal, aki nem tudja, hogy iskolázza be a gyerekeket. Aztán mindjárt akkor kapcsolatba léptünk velük, és akkor így egy nagyobb összeggel megtámogattuk a családot.
0: Terveztek még egyébként jótékonykodni így ünnepek kapcsán, majd jön a karácsony, hasonló?
1: A télen mindenképpen szeretnénk a kutyamenhelyet támogatni, mert nekik mindig nagy szükség van rá, illetve szexádi szervezeteket, vagy valamilyen egyesületet szeretnénk támogatni, hogyha várjuk az ilyen felkérést esetleg, hogyha valaki gondolja, akkor keresse meg minket nyugodtan.
0: No, hát azt hiszem, ez megér egy tapsot még egyszer. Molnár Adrián.
2: Egyébként, hogy hallgattalak közben, végig libabőrös volt a karom, tehát, hogy annyira a fantasztikus érzést ezt hallani, hogy vannak még ilyen emberek, akik szeretnek másoknak is adni, nem csak saját maguknak.
1: Úgyhogy gratulálunk. Igen, köszönjük, és biztatom a vállalkozó társainkat, hogy aki tudott, segítsen, akár kisebb, nagyobb összeggel, vagy bármilyen felajánlással.
0: Mi is biztatjuk, hogy aki tud, segítsen. Molnár Adrián, nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál ma reggel, és akkor sok sikert.
2: Köszönjük, csoda, szép napot, és csak így tovább. Így van.
1: Köszönjük.
0: Szia. No, hát...
2: El is érzékenyültem egyébként teljesen, én annyira szeretem az ilyen történeteket, meg sztorikat.
0: Így feldobni a reggelt, azt hiszem, hogy megéri.
2: Így kell indítani egy hétfő reggelt, igaz?
0: Pontosan így. 8 óra 12, meghallgatunk egy-két dalt, aztán természetesen még a nagyvilágból is ütöttünk meg a környékről. Úgyhogy ezekkel a jó hírekkel folytatjuk. Ha önnek is van valamilyen jó híre, hallott valamit, akkor 74 444 444 a telefonszámunk, vagy 30-as 944 44 az SMS Viber falunk, úgyhogy oda is várjuk ezeket. Addig pedig Diplo és Sidepiece közös az On My Mind érkezik. Jó reggelt!
3: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antvit reggel, 8 óra 19-kor, itt vagyunk szeptember 7-én hétfőn, és a jó hírek órában magyunk továbbra is. Ugye telefonáltunk az előbb, egy szexárdi adakozót hívtunk, aki tényleg úgy gondolta, hogy szeretné egy kicsit megkönnyíteni az évkezdést, tanévkezdést egy
1: család
0: rászoruló
1: számára.
0: Család számára, mert most már megtehetik a vállalkozásukkal, úgyhogy szerintem ez egy tök jó indító volt.
1: És szerintem azt hozzátehetjük, hogy nem kell mindig arra gondolni, hogy itt milliós nagyságrendekről beszélünk. Tehát sokan szerintem azért nem ismernek, vagy nem is gondolnak arra, hogy most 50 ezer forintot tudok-e, de valakinek az egy őrületesen nagy összeg, szerintem egy 50 ezer forintos támogatás is. Igen.
0: No, hát akkor jó hírekből szemlézzünk még itt a reggelben. Van bőven, legalábbis én gyűjtöttem bőven. Sasi, te hogy állsz?
1: Én úgy gondolom, hogy én is gyűjtöttem, de nekem van személyes is. Nem tudom, hogy lehet-e, vagy lehet azzal kezdeni, és akkor utána, amit kigyűjtöttünk. Nekem három is van, nagyon röviden elmondom egyébként. Biztos, hogy tudjátok, meg nagyon sokszor szoktam írni, én szoktam járni Pilates táborba ilyenkor október hónapban minden évben, és most nem fogok tudni elmenni, hál' Istennek, mert ugye gyermekem hazautazik, és vele leszek. Viszont ott nagyon szuper emberekkel ismerkedtem meg az elmúlt évek folyamán, és ezekkel az emberekkel találkoztam múlt hétvégén, és nagyon mély még bennem ez az emlék, meg élmény, meg tényleg próbálom így feldolgozni. Jöttek Ausztriából, Budapestről, Egerből, tehát az ország minden részéről, meg külföldről, és próbáltam programokat szervezni nekik, és annyira jó érzés volt szexárdiként azt látni, hogy ezek az emberek, pedig sokkal szebb helyen élnek elvileg, meg teljesen másképet kapnak, meg látnak, meg élnek, hogy teljesen el voltak varázsolódva a szexártól. Megnéztük ugye a Jeep túrán keresztül ugye a szexárdi borvidéket, levittem a központi helyre, a templomhoz, ugye a Béla téren, ugye a Vármegyeházát, hát megmutattam. Igen, akkor a kilátóhoz felmentünk, akkor kivittem ugye Szálkára őket, és ez egy annyira fantasztikus érzés volt nekem végre viszont hallani azt, hogy mennyire szép szexárd, ugye mindig valaki telefonál.
0: Igen, valaki telefonál, föl is veszünk. Rádió Antvit, jó reggelt! Élő adásban van.
2: Jaj, bocsánat, én taxit akartam hívni, bocsánat.
0: Sajnos taxit, de tudunk csak küldeni. Taxit nem. Viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, és elnézést.
0: Semmi probléma, viszont hallásra.
1: Ez mindig szokott egy ilyen hívás lenni egyébként, igen, amikor itt vagyok, de gondolom máskor
0: dalt
1: is.
0: Dalt nagyon szívesen küldünk, van már bekészítve egy-két jó muzsika.
1: Úgyhogy nekem ez volt egy ilyen nagyon-nagyon pozitív hír, hogy mennyire szép szexed, és hogy mi észre sem veszük, sok esetben csak örökké a negatív kommentek, ugye, hogy itt semmi nincs, mert tőle. És ezzel kapcsolatban ugye most megindult egy új kezdeményezés szexádon, itt akkor nevet nem mondok, hogy ne reklámozzuk, de szerintem nagyon sokan tudják, hogy ez a 20-ai hétvégén háromnapos program a belvárosban, hogy fiatalok tényleg összefogtak 20-30-as, 40-es korosztály, és hogy kicsit élettel telivé tették azt a teret, a sétáló utcát, hogy tényleg annyira jó volt akkor megint kimenni, hogy tele volt a tér, hogy találkoztunk ismerősökkel, jó volt beszélgetni. És itt megint nem arról szól, hogy most enned innot kell, hanem az, hogy találkozzál, hogy láss szexárdot, hogy ezt lehet másképpen is, hogyha már ugye a városvezetők nem annyira preferálják ezt a dolgot, akkor most viszont vállalkozók összefogtak, a közösség, és hogy mekkora ereje van, és ez csak egy kezdet, és én azt gondolom, hogy ennek lesz majd egy nagyon jó folytatása. És a harmadik, amikor meg Balatonon jártam pár napot, és megismerkedtem Dorogi Gabriellával, ugye TV2 riportere volt, biztos, hogy sokan emlékeznek rá. Kiderült, hogy ő paksi származású egyébként, és vannak közös ismerőseink is, és annyira fantasztikus dolog volt, akit eddig csak a képernyőn keresztül láthattál, és mindig ugye nagyon komoly műsorokban, igen, tehát politikai, ugye meg társadalmi, meg szociális témákban szólalt föl, meg készített ugye riportokat, és ugye egy húsvér ember ugyanolyan, mint te meg én, és hogy annyira közvetlen volt, annyira kedves, és nekem ez egy annyira pozitív csalódás, igen, volt, úgymond, hogy igen, hogy tényleg oda leült mellénk, a férje közben nyírta a füvet, akkor férje készített fotót, akkor tervezgettünk is már egy picit vele, tehát, hogy tényleg ez nekem egy nagyon, nagyon fantasztikus élmény és érzés volt. Ennyit a személyes dolgokról.
0: Igen,
1: csak.
0: Hogyha ön is esetleg valamilyen hasonló jó hírrel rendelkezik, akkor mindenképpen várjuk a 74-es körzet 444-444-re, taxit nem tudunk küldeni, nagyon fontos.
1: Csak dalokat.
0: A jó híreket viszont várjuk, örüljünk együtt a hétkezdetnek, és a 30-as 944-44-en is megírhatja nekünk. Elő viszont Katy Perry és a Firework, fellövünk egy tűzijátékot, aztán folytatjuk a jó hírekkel. Maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Katy Perryvel lőttük fel a tűzi játékot itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 2 perccel járunk 8:30 előtt, és akkor a jó hírek órában vagyunk még mindig. Van bőven, úgyhogy...
1: Van, igen, ilyen is, olyan is. Kicsit komolyabb, itt, kicsit vidámabb, vagy más jellegű, könnyedebb. Én néztem egy olyat, hogy fantasztikus magyar siker a női kosárlabda világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatott 71-67-re legyőzte Nigériát a berlini világbajnokságon. A győzelem különösen értékes, mert a magyar csapatnak ez 28 év után az első világbajnoki győzelme.
0: Így van, és közben van egy telefonunk, amit fel is veszünk. Jó reggelt, Rádió Antrit élő adásban van. Haló?
1: Lehet, ő is taxit akart.
0: Lehet. Úgy néz ki, hogy nem jött össze a kapcsolat, szóval akkor menjünk tovább a jó hírekkel.
1: Na, akkor van egy olyan, hogy gyógyuló korallok egészen különleges módszerrel. A Vöröstengerben kutatók egy természetes mikroorganizmusokra épülő kezelést próbáltak ki a hőstressztől szenvedő korallokon. A kísérlet során javult a korallok állapota még egy tengeri hőhullám idején is. Ez azért izgalmas, mert a korallzátonyok a tengeri élővilág szempontjából kulcsfontosságúak.
0: Így van, nagyon védik is a korallt, nem is kell lehet elhozni az országból, meg ilyenek.
1: Mondhatok még?
0: Én, hadd mondjak.
1: Akkor most már te, jó.
0: Hadd mondjak most én is egyet, egy kicsit komolyabbat.
1: Oké.
0: Mert hogy az öregségi nyugdíj minimum emelése után a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét is növeli a kormány, 10%-kal gyarapodik majd ez az összeg, még a nyugdíjkorhatárt elérők sem kaphatnak havi 120 ezer forintnál kevesebbet, januártól pedig emelik 146 ezer forint alatti öregségi nyugdíjakat is.
1: Ez már nagyon aktuális, nagyon friss, volt nagyon, egyébként.
0: Ez egy nagyon aktuális, tegnap jelent meg a kormány.hu oldalon, és ez szerintem jó hír a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásban részesülők számára is.
1: Én foglalkoztam egyébként nagyon sokáig velük, és tehát az öregségi nyugdíj, mi az a 28.500 forint, ez már nem tudom, 20-30 éve, nem is tudom, hogy mióta tartott egyébként, ez egy abnormális dolog.
0: Megemelik.
1: És mi is mindig minden évben beszéltük, hogy nem igaz, hogy nem emelik fel, tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon
0: igen.
1: Értékes aztán dolog, örülni
0: kell neki. Ne lőjünk el minden patront, maradjon még, van még jó hír.
1: Jó, mert hát várunk, hát ha esetleg valakinek van valami csodálatos híre, ami így történt van vele hétvégén.
0: Van jó hírünk, ilyen nekem is, amit gyűjtöttem.
1: Jó, de jó. Oké, és akkor hát
0: 744-444 a telefonszámunk, nem taxi még mindig, és 3944-44 az SMS Viber számunk, oda is tud nekünk üzenni, pontban 8:30-kor pedig akkor mindjárt zenélünk egyet, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám? De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
8: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
9: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Ennyi volt a reklám.
10: Ja!

0: Jó reggelt, ez az Antlit reggel, 8 perccel járunk 3:49 előtt, ha jól számolok, már pedig úgy gondolom, hogy jól számolok.
1: Igen.
0: Legalábbis a matek tanár.
1: Én bologatok neked, nem? Levi.
0: Köszönöm szépen. Jó hírek órában vagyunk éppen, és jó hírekből szemlézgetünk.
1: Uh-huh. Én most mondanék egy picit ilyen sporttal kapcsolatban, hogyha lehet. Sportolni ugye nem csak az egészséget, hanem az örömért is lehet. Magyarországon szeptemberben az Európai Sporthét programjaihoz kapcsolódóan rengeteg mozgásprogram várja az embereket. A kezdeményezés egyik fontos üzenete, hogy a sport nem feltétlenül teljesítménykényszer, lehet közösségi élmény és feltöltődés is. És nem tudom, hogy arról hallottál-e, most már szerintem Facebookon is lehet olvasni, hogy háziorvoshoz forduló embereknek, ugye maga a háziorvos is ajánlhat sportot, sportolási lehetőséget, az egészségi állapothoz, meg fizikai állapothoz kapcsolódóan. Igen, ugye szekszárdi edzők is ugye jelentkezhettek erre a kezdeményezésre, felvették őket ebbe a névsorba, és akkor ugye az orvos el tudja dönteni, vagy te el tudod dönteni, ugye felírja neked receptre, hogy akkor kihez szeretnél menni, ez egy fantasztikus dolog szerintem.
0: Igen, ez ügyben jártak nálunk a mozgás receptre programmal kapcsolatban, úgyhogy annak a beszélgetésnek a felvételét visszahallgathatja egyébként a YouTube csatornánkon.
1: Hogyha valaki szeretne információt, igen, hogy pontosan ez hogyan is zajlik, vagy hogyan lehet jelentkezni.
0: YouTube csatornáján ezzel mindenképpen képbe is kerülhet, és akkor én is hadd szúrjak be ide egy hírt, ami hát ugye nem sport, de van egy papagáj, ami nem tud repülni, éjszaka aktív, és majdnem ki is halt, most viszont 90 új fiókával 325-re nőtt a teljes állomány, 75 éve nem álltak ilyen jól, a kakapók.
1: Néztük a fotót egyébként, Levinnek nem tetszik, én mondtam, hogy nagyon csak ilyen az, kis nem gömbölyű, tetszik, fura.
0: Nem, ez az aranyos, de igen, egyébként nincs közel hozzánk, Új-Zélandon van ez a kritikusan veszélyeztetett kakapó nevű faj, és 90 fióka született, ezzel átlépték a 300-as határt, úgyhogy most már a példány számuk 325, 75 év után állnak.
1: Fantasztikus dolog.
0: Úgyhogy ez is egy tök jó hír szerintem.
1: Akkor az előbb sportot mondtam, most legyen egy picit ilyen egészségügyel kapcsolatos. Egy nagyon szép egészségügyi történet Ugandából. A friss hírek között ugye szerepel még az, hogy Uganda ebola mentessé nyilvánítását követően 42 napig nem jelentettek új esetet. Ez egy fontos mérföldkő egy olyan betegség esetében, amely korábban komoly járványokat okozott. Ugye nekünk ez olyan fura így, nem, hogyha belegondolsz, hogy mi mindig küzdenek bizonyos helyeken ezzel a betegséggel.
0: Igen. No, hát vannak még jó hírek, várjuk az önét is, 74-444-444, vagy 30-as-944-44 az SMS és Viber számunk, ide is megírhatja, akár ha van jó híre, és mi is még szemlézünk a folytatásban. Elő viszont a Ladies Night érkezik, az Atomic Kitten és a Kool & the Gang összefogásában.
2: Antrit reggel!

0: komolyabbat először, méghozzá, hogy sikerült a kormánynak minden feltételt teljesítenie a helyreállítási és jelenálló képességi alapnak a teljesítéséhez, illetve a kritériumok teljesítéséhez, ezzel pedig átszámítva 3553 milliárd forint elérését jelenti itt a jóváhagyott helyreállítási terv alapján, ezt a forrást kaphatja meg, korábban zárolt forrást kaphatja meg Magyarország. Okay. Szerintem ez egy jó hír, mert nagyon sok mindent lehet belőle fejleszteni.
1: Így van, így van.
0: Például
1: sok helyre is kell szerintem.
0: Jutni fog, ha minden a tervek szerint halad, jutni fog a Szekszárd Budapest vasútvonalra is, ami
1: nagyon várunk már nagyon régóta.
0: Nagyon várunk már, igen. Így van. Aztán vannak még jó híreim, például, hogy Siff András 16 év után újra koncertet ad Magyarországon.
1: Igen.
0: Ő ugye a Zeneakadémia díszdoktorává alatta avatta Siff Andrást, a világhírű zongora művészt, és szeptember elején, elsőjén érkezett ide feleségével, és végül fog majd itt is egy koncertet adni. A program még egyelőre nem ismert, megrepetés lesz, de az a lényeg, hogy 16 év után újra Magyarországon ad koncertet Siff András, mint világhírű zongora. Ennek
1: kedvelőknek, igen.
0: Egyébként igen. És akkor egy sport a végére. Ez annyira jut nevetem reggel. Muszáj, hogy megosszam. Egy tegnap este a 444.hu jelent meg egy cikk, csak ennyi a címe. Jó hír, kikapott a felcsút. Ez annyira megmosolyogtatott, hogy tényleg ezt leírta valaki. És ja, ezt ugye, mint reggel említettem a sport rovatban már, hogy a Puskás Akadémia, ugye Puskás Ferenchez egyébként az égvilágon sehogy nem kötődő Puskás Akadémia felcsúti csapat, a Zalaegerszegtől a lista vezető, vagy lista, hogy mondják, a lista vezető kikapott a sereghajtó Zalaegerszegtől, és ezt jó hírként értékelték sokan, hát ha ön is jó hírként értékeli, derüljön rajta egyet, ha pedig netalántán felcsút szurkoló lenne, akkor ezúton szeretném részvétemet kifejezni én is, és közben pedig mint Torrente a filmben elfordulni a fal mögé, és ez az, igen, de na, szóval nem megyünk bele jobban, sporthír lehet, hogy jó hír, de minden esetre megmosolyogtató. No, hát akkor ennyi, ha minden igaz, bezárult a kör, és közben zenélünk egyet, aztán tovább zárjuk a 8 órát is, ráfordulunk majd a 9-re, előbb viszont dalolunk, aztán összegzünk, ne menjen sehova.
2: Ez a Szantrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, itt vagyunk 8 óra, 57-kor egészen pontosan 3 perc múlva, már 9 óránál járunk, ez pedig azt jelenti, hogy búcsúzkodunk, de előtte még összegezünk egy-egy gyorsan.
1: És talán ez lehet a mai reggel üzenete, hogy nem kell minden nap nagy dolgot véghez vinnünk, elég ha ma egy kicsivel tovább megyünk, mint tegnap. Egy lépéssel, egy edzéssel, egy jó döntéssel, egy mosollyal. Legyen szép napjuk, és ne feledjék, mindig van valami jó hír, csak néha egy kicsit tovább kell keresnünk.
0: Így van, a sok negatívum között azért mégis vannak
1: Induljon
0: a világban.
1: Induljon tényleg, azt gondolom, hogy vidáman, pozitívan a mai reggel, meg hát az egész hetet akkor szerintem így el is indítottuk, süt a nap, jó az idő, mi kell még ennél több, igaz?
0: Azt hiszem, hogy más már nem nagyon. Sasi, neked köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: A
1: így van, a héten többi találkozunk
0: napon is
1: minden reggel.
0: Persze, szép napot! Témázgatunk is, szép napot neked, szia-szia! Mi pedig megyünk tovább, a következőkben egy kicsit a művészetek irányába kalauzolunk el mindenkit, hogy kivel és mivel kapcsolatban, az hamarosan kiderül, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroud, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
6: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 744-545-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Halálos áldozatokat követelt a tájfun Kelet-Kínában. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannonia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MT-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV sugárzás 11 és 15 óra között, a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
5: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
4: www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel járunk 9 óra után, szeptember 7-én hétfőn, én Vörös Levente vagyok, és már megérkezett stúdióba vendégem, Biszák László festőművész. Jó reggelt, köszöntelek.
9: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
0: No, hát egy nem sokára nyíló kiállításról fogunk beszélgetni, legalábbis ez a fő témája a mai beszélgetésünknek, de azért elkalandozunk még a művészetek világában, és a művész úr életében is, úgyhogy előbb meghallgatunk egy dalt, aztán persze rátérünk, tartson velünk!
3: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Fire Cruise robbantott fel minket a Dynamite-tal, itt az Unsweet-on. Jó reggelt, 9 óra után járunk 8 perccel. Megkezdjük beszélgetésünket Biszák László festőművésszel, aki első körben érkezett hozzánk egy kiállítás megnyitóval, de azért menjünk vissza jóval előrébb az időben. Hogy kezdtél el festeni, vagy neked hogy jött ez a festészet maga?
1: Nekem a festészet az elég jó, vissza kell menni az időben legalább 55 évre, úgyhogy én óvodába, általános iskolába is már a festészettel foglalkoztam, tehát az kötötte le a figyelmemet. Hát a rajzórákról általános iskolába azért még úgy megszöktem, meg nem díjaztak, tehát ilyen hármas voltam rajzból, de már akkor az érdekelt, hogy egy-egy tárgyat, egy fát, egy naplementét, hogy tudnék majd megfesteni, hogyha eljön annak az ideje. Úgyhogy hát ez elég régen volt, közel 60 éve.
0: És akkor azért gondolom technikailag, meg mindenhogy azért szűkebb volt egy kicsit a lehetőség, tehát az alkotásra. Most már azért vannak olyan eszközök, vannak olyan technikák, metódusok, amikkel lehet festeni. Melyik a kedvenced? Van ilyen?
1: Technikában úgy nagyjából végigzongoráztam a lehetőségeket, de mindig vannak újak, mindig találnak ki újakat. A spaklis technikától kezdve a domborműves képekig, a szobrokig, az olaj, az akril, az akvarel, tehát szinte minden technikát kipróbáltam. Hát az olajfestékeket már eladtam, mert az annyira ideje múlt az én számomra, tehát az egy kevés lehetőség van benne kiaknázni
0: egy-egy dolgot,
1: hanem az akril. Az az elmúlt 25 év csúcsa.
0: És akkor ezzel festesz tájképeket, csendéletet, vagy mik a témái a képeidnek nagyjából?
1: Hát az akril az egy vizes bázisú festék, tehát az gyakorlatilag szinte az akvareltől kezdve az olajhatású képek létrehozásáig mindenre jó, és én nem ragadtam le egyik irányzat mellett sem. Tehát én ugyanúgy szeretem a természetet, a tájat, mint egy-egy aktot, egy modellt, egy portrét. Tehát ez mindig hangulattól függ nekem, hogy aznap mit dolgozok, attól függ, hogy kelek.
0: És akkor leülsz festeni, és nem tudom, álmodtál valamit, egy szép havas tájat, és lefested? Vagy hogy jön ez az ihlet?
1: Hát több mindent figyelembe veszek azért. Egy az, hogy mindig legyen egy olyan kiállítás anyagom, ahol sok minden megtalálható. Tehát nem szeretném, hogyha a munkáim unalmassá válnak, hogy mondjuk csak erdőt, vagy vizet, vagy hegyet festek, hanem most is a kiállításomon a gízai piramisoktól kezdve minden lesz, és akt most nem. És a másik pedig tényleg az, hogy az embernek milyen a hangulata, hát ez igen meghatározza még a szín választását is, hogy most egy kicsit sötétebb, vagy valami. Nyilván befolyásolja az ember élete az, hogy mit tesz le az asztalra.
0: Ezt aki nincs benne, vagy úgy nem festeget rendszeresen, szerintem nem tudja elképzelni, mennyi idő egy átlagos festményt elkészíteni. Nyilván ez függ mérettől, részletességtől, de te úgy mennyit szoktál eltölteni, ezt így nagyjából tudod, vagy számon tartod?
1: Azt mondják, hogy elég gyorsan festek, nem tudom megítélni, mert körülöttem az a réteg, ahova én járok alkotni, alkotótáborok, minden, ott aránylag mindenki gyorsan fest, mert
0: van
1: egy hetünk, 10 napunk arra, hogy 3-4-5 képet létrehozzunk. Na most ez általában azért így van, hogy egy nagyobb kép, mondjuk egy méterszer méteres képet, ha aznap nem is, de másnap estére én szerettek befejezni, mivel az embernek változik a hangulata, a világnézete.
0: Kizökkenti kicsit
1: így
0: a világ
1: van,
0: az ember.
1: Itt fáj, ott fáj valami, és akkor már teljesen másra összpontosítok, és szeretem azt a hangulatot, amit kitalálok, amikor leülök és megrajzolom, megtervezem a dolgomat, azt ugyanabban a hangulatban végigvinni.
0: No, hát akkor rátérünk a kiállításra, hogy oda milyen képeket festettél, meg persze itt említettél én alkotótáborokat, és ezzel kapcsolatban is azért rengeteg tapasztalatod van, meg ha jól tudom, akkor mész is még ilyen táborokba. Úgyhogy ezekre is rátérünk, elő viszont meghallgatunk egy dalt Rácz Gergőtől, maradjon velünk!
2: Ez az Andrit reggel!
3: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9:40 van egészen pontosan. Folytatjuk beszélgetésünket Biszek László festőművésszel, akivel visszamentünk egy kicsit a kezdetekhez, mikor kezdett el festeni, és pontosan hogyan, meg hogy szeret, de most akkor térjünk rá egy kicsit az éppen aktualitásokra, mert hogy lesz egy kiállításod, nem is számolod talán más, hányadik?
1: Nem tudom hányadik kiállítás.
0: Meddig számoltad?
1: 200 önálló kiállt, tehát 200-ig is számoltam, de 200 körül már csak satszolni tudtam. Közös kiállítást pedig nem számolom, az szinte az év minden napján van valahol egy-egy munkám bemutatáson.
0: Na akkor most ez pontosan hol lesz, mi lesz, mikor lesz, erről mit tudunk?
1: Ez holnap után szerdán a Bonyhádon a Vörös Marti Mihály művelési központban lesz, 17 órakor nyílik, és most viszont így a nagy számok után azt hiszem, hogy egy darabig ez lesz az utolsó kiállításom.
0: Mert ilyen alkotói pihenőre vonulsz, vagy hogy szokták ezt mondani nálatok?
1: Sok az alkotótábor, sok munka van egy-egy kiállítással, tehát 25-30 képet fel kell öltöztetni, keretezni, készre, úgymond ízézve készre készíteni, elvinni, felszerelni, értemenni, tehát ez egy elég hosszú program, amíg a falra kerülnek a képek.
0: Igen. És ezen a kiállításon milyen téma fog uralkodni? Mi látható, vagy változatos?
1: Ezen a kiállításon a kiállítás címe az, hogy barangolásom a művészetbe. Ezt egy kicsit igyekeztem úgy összehozni, hogy az elmúlt 30 év munkásságát úgy nagyjából bemutassam. Bemutassam azt, hogy tudok megoldani, megfesteni egy erdős részt, egy tájképet, vagy akár egy modern, szürreális képet, úgyhogy, és igyekeztem úgy összeválogatni az anyagot, hogy a nézőnek ez ne legyen unalmas.
0: És akkor tehát teljesen változatos. Ez egy ilyen lezáró, egy szakaszodnak a lezárója, alkotói szakaszodnak?
1: Nem úgy érzem, hanem egyszerűen csak ez a kiállítás most így kívánkozott belőlem, és nagyon várom én is, és kíváncsi vagyok a nézők reagálására. Ez egy visszajelzés is mindig, mikor időnként megmutatom a munkáimat, és a visszajelzések alapján én, ami lehet vagy romboló, vagy építő, igen, de zömében inkább építő jellegű, ez egy erőt is ad egy a következő pár évre. És akkor most kicsit félraktam a szürreális, vagyis az impressionista világot, és egyre jobban kezdek elkalandozni a szürreális világba. Nagyon-nagyon érdekel, és úgy gondolom, hogy a következő kiállításom talán egy-két év múlva, az már csak a szürreális világomról.
0: Akkor ilyen nagy szünetet tervezel tartani?
1: Hát egy-két év szünetet, igen.
0: Akkor ez alatt, az alkotói idő alatt azért majd mész táborokba, meg nem is tudom, aki nincs benne ebben a világban, annak nagyon érdekes lehet, hogy ez hogy zajlik nálatok, hogy így összegyűjtök, akkor közösen festetek, de ugye mindenki saját magának az elképzeléseit festi. Úgyhogy szerintem erre is rátérhetünk egy picit. Szóval azért még egyszer elmondom, hogy szerdán nyílik a megnyitó 17 órakor, ugye? És egészen hétfőn 12-18 óra között, illetve 2 péntekig 9 és 16 óra között lesz megtekinthető október 2-áig.
1: Így van.
0: Úgy értesültem róla. Bonyhádon, a művelődési központban, még a végén ezt erre rátérünk, ezt összegezzük, de aztán abba is belemegyünk egy kicsit, hogy zajlik a művészvilágban egy alkotói folyamat, és hogy zajlik a művésznek az alkotása tulajdonképpen maga ez a bizonyos folyamat, a munka, aminek az eredményét mi ugye csak látjuk, de nem látjuk a mögötte lévő fáradozásokat és erőfeszítéseket. Úgyhogy ezekre is rátérünk, elő viszont Eva Max-énekel, maradjon velünk!
2: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra 23-kor folytatjuk beszélgetésünket Biszák László festőművésszel, a kiállítása kapcsán hívtuk meg ide a stúdióba, és visszamentünk az alapokhoz, szó esett a kiállításról, és az is szóba került, hogy most tervezel egy nagyobb szünetet, mármint a kiállításokkal. Nyilván az alkotás nem fejeződik be, és nem lesz itt a vége. Mit csinálsz a két év alatt, amit itt most nagyjából említettél, hogy ez a nagyjából két év? Ugye talán külső szemlélőként nehéz elképzelni, hogy hogy zajlik egy alkotás. Mi mindig a végeredményt látjuk. Ráadásul, ha valaki olyan művészi képességekkel van megáldva, mint én, aki egy pálcika emberig jut a rajzolás festés tekintetében, ő azért tényleg elgondolkozik, hogy ezt hogy lehet létrehozni. Meg ugye itt az alkotótáborokról is már ejtettünk szót. Valahogy avast minket be ebbe. Mi a helyzet?
1: A művészet az nem egy olyan dolog, hogy most 2-től 4-ig dolgozok, utána elmegyek horgászni. Ez egy olyan folyamat, ami az ember életét, hétköznapjait, éjjelét, nappalát végig kíséri. Tehát itt nincs szabad nap, nem tudsz nyugdíjba menni. Volt olyan, hogy műtét után kórházból hazamentem, fájdalmaim voltak, és leültem festeni, mert az elterelte a figyelmemet. Aha. A fájdalomról, a kínról, és alkottam. A nagyobb szünetet most azért is tartom, mert régen, még 20 évvel ezelőtt évente csináltam, az egyik barátom, a Bedalacóval, évente 5-6 kiállítást, 8 kiállítást csináltunk, meg számtalan közöset. És ez azért nagyon nagy munka, ahogy említettem is itt. És kevesebb idő jut az alkotásra, kevesebb idő jut akkor a táborokra, a családra, a kikapcsolódásra, és akkor úgy gondoltam, hogy most egy ilyen stílusváltáson gondolkodom, hogy inkább a szürreális világ fele megyek majd el, és szeretném azt, hogy ezt ne kapkodva kelljen csinálni, hogy most el kell szaladjak megbeszélni, most fel kell rakjam a képeket, igen, hanem tényleg át tudjam adni magam az alkotói pillanatoknak, a művészetnek.
0: És akkor ebben segítenek például az alkotó táborok is. Ezekről mit kell tudni? Oda megy 8-10 festőművész, vagy akár többen, és akkor leültök festeni egy adott témáról, vagy ezek hogy zajlanak?
1: Hát most magamról beszélek, ugye az is vagyok itt. Én az idén azt hiszem 15 táborba veszek részt, még van 3 vissza, és nemrég jöttem meg Törökországból egy nemzetközi alkotótáborból, jövő hónapban megyek Bulgáriába egy nemzetközi alkotótáborba, és igyekszem így a meghívásoknak eleget tenni. Nem nagyon szeretek semmit lemondani, már csak azért sem, mert nekem ez az iskolám. Tehát nekem ez a felső tagozat, mindig a következő alkotótábor. Hát ezek nem fizetős táborok, hanem itt már a szakmai múltja alapján hívják meg az embereket, és szponzorok vannak, akik a mi jólétünkért áldoznak is.
0: Nektek
1: némi
0: csak
1: összeget.
0: Alkotni kell.
1: Nekünk csak alkotni kell, úgyhogy általában olyan táboraim vannak, hogy teljes ellátással kirándulni visznek bennünket, tehát még egy kicsit kényeztetnek is, és ennek fejébe viszont képeket kell ott hagyni, alkotásokat. Van, ahol megszabják, hogy körülbelül milyen témájú képek legyenek, meg hát nyilván, mikor az alkotókat kiválasztják, hogy most kit hívunk meg, akkor azt már leinformálják, megnézik, hogy mire képes, milyen munkát várhatnak el tőle, és hát ezt azért teljesíteni kell. Tehát azért egy kicsit ilyen úgymond felelősség is, meg kell felelni, de viszont most is Törökországban 7-8 országból voltak ott.
0: Ezt
1: alkotók.
0: Akartam kérdezni, hogy milyen széles a spektrum.
1: Igen, és olyan alkotókkal dolgozhattam most is együtt, hogy iskolaigazgató, művészeti oktató Üzbegisztánba, meg hát fantasztikus arcokkal találkozok, és most ezen a kiállításon még az volt az érdekes, hogy voltunk 22-en, és mind a 22 ember más technikát, más látásmódot, más temperamentumot tudott produkálni.
0: És lehet egymástól tanulni is egy picit, nem?
1: Lehet, hát ez a lényege. Úgyhogy...
0: Ez is. Akkor, ha jól értem, tulajdonképpen több országból jönnek alkotók ezekbe a táborokba, még esetleg ott is kell hagyni bizonyos képeket, akkor ezáltal viszed a saját hírnevedet, meg azért mégis Magyarország hírnevét valahogy tovább, nem?
1: Igen, hát most például Törökországban, Kastamonuban voltam, még Isztambultól 550 kilométer, és ott most volt egy nemzeti ünnep, és ott volt a polgármester, ő nyitotta meg a kiállítást, tehát előkelőség, a város nagyjai ott voltak, és megmondom, hogy nagyon-nagyon büszke voltam magamra, amikor bemutattak bennünket, mint magyarokat. Ötten voltunk, négyen voltunk Magyarországról, meg egy hölgy Romániából, de ő is magyar.
0: No, hát ezt egyébként nagyon jó hallani, és nekem van veled kapcsolatban egy olyan személyesebb információm is, vagy nem csak információm, hanem egy ilyen kapcsolati pontom, hogy te azért régebb óta festesz itt Szekszárdon. Ezt azért jól tudom, ugye?
1: Hát egy 89 őszén költöztem Szekszárdra, és 91-ben volt az első önálló kiállításom. Tehát gyakorlatilag itt vettem először ecsetet a kezembe, és a Cseh Gábor volt nekem úgy a mentorom, tehát még annak idején ő hozta nekem a festékeket Pestről, a Nagymező utcában, mert akkor itt még művészellátók nem voltak, máshol nem lehetett anyagot venni, és hát azok még olajfestékek voltak.
0: Szóval ami már azért régebb óta ismerjük egymást, és nemrég került szóba, hogy egy ilyen kis képeket is festettél, ilyen nagyon pici kis faállványos képeket, nagyon aranyosak, és neked a jellegzetes aláírásod, mint minden művésznek, van aláírása, ugye csak a vezetékneved.
1: Csak a Biszák.
0: Csak a Biszák. És ez egy egyszer csak feltűnt nekünk, hogy talán még a nagypapámnak adtál egy kis képet, és azt a nagymamám mai napig őrzi, szóval ilyen, milyen kicsi a világ, és mégis azért milyen jó dolgok történnek, milyen jó kapcsolódások. Szóval akkor a képeiddel kapcsolatban pedig most ez egy ilyen nagyobb volumenű kiállítás lesz, ha jól értettem, és akkor itt most egy darabig vége a kiállításoknak. Még egyszer összegezzük, hogy akkor hol, mikor látható?
1: Bonyhád Művöldési Ház szerdán 17 órakor nyílik meg, és október 2-áig lehet megtekinteni a Művöldési Ház nyitvatartási idejében.
0: Igen, és lesz egy kis megnyitó is, közreműködőkkel, még talán, ha elárulhatjuk.
1: És a kiállítás megnyitja Vörös Levent.
0: Igen, elárulhatjuk, akkor én is ott leszek, és nagyon várom, mert én nagyon szeretem egyébként a képeidet tényleg, és mindig lenyűgöz, úgyhogy remélem, hogy itt is újat fogsz mutatni egy kicsit, biztos vagyok benne egyébként.
1: Igen, hát minden kiállításra igyekszem új képeket vinni, tehát nem ugyanazt a pár képet szeretném itt, mint a győzelmi zászlót véghordana az országban, hanem minden kiállításom új anyaggal kezdődik.
0: Úgyhogy én csak azt tudom javasolni, tanácsolni, hogyha van egy kis ideje, szereti a művészeteket, akkor mindenképpen látogasson el Bonyhádra. Én köszönöm, hogy itt voltál ma reggel, Biszák László festőművésszel beszélgettünk.
1: Én is köszönöm.
0: És sok sikert kívánok természetesen.
1: Köszönöm,
0: majd.
1: És szép napot.
0: A kikapcsolás, az alkotáshoz.
1: Köszönöm szépen.
0: No, mi pedig megyünk tovább, zakatolunk, ránézünk még az időjárásra és az utak helyzetére is, aztán összegezzük reggelünket, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszületinapok.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: tudás.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
4: Ennyi volt a reklám.

Jó reggelt! Ez az Antit reggel, Charlie után pedig 9 óra 40-kor ránézünk gyorsan az utak helyzetére, hogy mégis azért mit tesznek itt, vesznek Szekszárdon és a környéken, mert hogy van bőven munkálat, ezt már a reggel folyamán kiderítettük, de hát nézzük meg, hogy mi a mostani aktualitás. Van az M6-os autópályán egy lezárás, az aszfaltozás miatt a 174-es, valamint a 176-os kilométerek között, ez már a megyén kívül ugyan Vémint térségében van, ott lezárták az országhatár felé tart oldalt, és átterelték a forgalmat a szembejövő sávba, úgyhogy ott nagyon-nagyon óvatosan közlekedjen, erre mindenképpen érdemes figyelni. Itt Szekszáron is munkálkodnak az elkerülő úton egészen a Palánki körforgalomtól a Szőlőhegyi körforgalomig, burkolatot tisztítanak, úgyhogy útszűkülettel és munkagépekkel is találkozhat időben is, meg helyeken is felváltva. Aztán természetesen kaszálások is zajlanak, mert még azért aktuális, az 5114-es Őcsény és Szőlőhegy összekötő úton a Szőlőhegyi körforgalomtól tényleg egészen Őcsényi kaszálnak útszűkülettel, illetve az 5112-es Dunaszentgyörgy FAD Szekszárd összekötőn is, ez tulajdonképpen a Palánki körforgalomtól egészen Tolna Mözsig tart. Aztán a 6-os úton van még munkálat, Bonyhád után érdemes figyelni, még a megyében fakivágás zajlik, félpályás lezárással jár ez a dolog időnként, úgyhogy emiatt is különös tekintettel autózon, és Bonyhád-Zomba között is kaszálási munkálatokat végeznek, ami szintén útszűkülettel jár. Az 56-os főúton van még munkálat, fakivágás, Várdomb után lehet találkozni a közút munkatársaival, egészen a megye határig zajlik ez, úgyhogy ott is a félpályás lezárásra mindenképpen készüljön, hogyha arra haladna. Aztán közelítve a városra, megnézem, hogy mi a helyzet. Most már azért egy kicsit szellősebb a dolog, de még mindig sokan vannak az újvárosi templom előtti szakaszon, ott a volt tanítóképző előtti kereszteződésben és a központtól délre, egészen a kórházi kápolnáig, azért lehet mondani, hogy piroslik az út, ahogy az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat, és természetesen a Csatári torok körforgalma is azért kezd bedugulni. Rendőrökről, trafiról, több helyről is kaptunk bejelentést, itt Szekszárdon a déli várostáblánál, ott a Csap utca környékén vannak kint, illetve a 6-os úton is Bonyhádnál több helyen, Bonyhád Szerdahely, ott a lejtőn érdemes figyelni, egy kicsit legyen könnyebb a lába, ha arra halad, és akkor nem jön a drága csekk. Ezen kívül nincsenek rendőrök, úgyhogy óvatosan közlekedjen ennek ellenére is, meg persze körültekintően a szabályok betartásával és türelmesen, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy esetleg megírhatja nekünk SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en, mi pedig rátérünk az időjárásra, Cseper Rondala után, maradjon velünk! Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 9 perc múlva már 10 órát üt a mutató, ez pedig azt jelenti, hogy nem sok időnk van, de azért még az időjárásra ránézünk. 22 fokot írnak jelenleg a hőmérők, ennyit mutatnak egészen pontosan, ez derült időt jelent egyébként, és süt a nap. Tehát ezt már azért hozzátenném, hogy elmentek a felhők, süt a nap, ez egy tök jó hír, és megemelkedik azért a hőmérséklet, még 29 fok is várható majd a délután folyamán. Reggel ugye 10-ről indultunk ehhez képest, azért ez egy nagy ugrás. Az időkép ruhatipje, a reggeli pulcsi, majd nyári ruha, én is azt javasoltam, hogyha teheti, akkor egy hosszabb nadrágban induljon útnak, és ha van rá lehetősége, akkor rövidre cserélje, mert délután már tényleg inkább nyárias időnk lesz, még annak ellenére, hogy már ugye szeptemberben vagyunk, de higgy el, meleg lesz, maradjunk ennyiben. A parlagfű pollen szezonja van éppen, ez nagyon fontos, úgyhogy a parlagfű magas, a gombák szintén magas, a csalánfélék pedig közepes spóraszámmal vannak jelen a levegőben, úgyhogy ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, ő tud segíteni. Fronthatás szerencsére nincs felettünk, nem várható, viszont a nagy napi hőingás miatt az érzékenyebbek szédülést, illetve vérnyomás problémákat is tapasztalhatnak. Reggel még a kopásos eredetű ízületi bántalmak is előfordulhattak, feltételezem ez holnap reggel is így lesz, mert holnap reggel is 14 fokról indulunk majd, éjszaka pedig egészen jól lehűl a levegő, esni sem a, se holnap nem fog. Az UV-sugárzás így is magas, úgyhogy 11 és 15 óra között országszerte erős, a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk védelméről nagyon-nagyon fontos, nem szabad elfelejteni, még azért közel van a nap a földhöz, illetve a föld a naphoz, úgyhogy erre mindenképpen figyeljen oda, ahogy a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Én pedig addig is játszom a legnagyobb dalokat, itt az Antriton a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel még bulizunk egy kicsit a Neoton familiával, aztán összegezzük gyorsan reggelünket, tartson velünk!
1: Antrit reggel!

0: Szép jó reggelt, vagy már inkább napot, mert hogy 3 perc múlva 10 órához érkezünk, ez az Antrit reggel. Összegezzük gyorsan, hogy mi történt az elmúlt durván 4 óránkban. Ugye köszöntöttük a névnaposainkat, a Reginákat, és természetesen a születésnaposokat is, úgyhogy nekik sok boldogságot még egyszer. Szemléztünk a hírekből, a sport eredményekre kukkantottunk, aztán a horoszkópot is megnéztük, hogy mit jósol mára önnek. 7 órakor érkezett Sasi, a napi utasra azt a kérdést tárgyaltuk, hogyha egy úton, egy olyan úton halad, amin egy olyan helyre menne, amin autóúton és autópályán is ugyanannyi idő odaérni, de az autóúton rövidebb, mármint a főúton, akkor melyiket választaná? Érdekes kérdések és válaszok születtek. Aztán természetesen a 8 órában, ahogy az lenni szokott, hétfőn megindítottuk a hetet jó hírekkel, de telefonáltunk is, úgyhogy tényleg jó ilyen kezdeményezésekről hallani, melyeket meghallottunk Molnár Adriántól. És végül 9 órában beszélgettünk Biszák László festőművésszel hamarosan nyíló kiállítása kapcsán, amely beszélgetést hamarosan vissza is hallgathatja egyébként a YouTube csatornánkon, csak úgy, mint a tegnapi magazin beszélgetéseket déltől. Úgyhogy én itt most szeretnék elköszönni, holnap reggel 6 órától újra várom, addig is persze kívánok további jó szórakozást és szép napot, a folytatásban pedig Géci Adrián hozza a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
7: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Felgyorsult a golf áramlat. Ma derült napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén vasárnap. Lanár Judit hozzátette, jelenleg a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelelően el a 21. század követelményeinek, mondta a miniszter. Megdőlt az országos melegrekord szombaton, a korábbi csúcs egy évet élt, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, szombaton hideg front vonult át az ország felett, előtte azonban még az Alföld délkeleti részén 35 Celsius fok köré is felmelegedett a levegő, az ország más részein viszont már több fokkal alacsonyabb maximumokat mértek. Hozzátették, a Békés vármegyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovács házán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. A 36 fok így az új napi országos melegrekord, ugyanis erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körös-Ladányban és Körös-Szakálon. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában. A Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golfáramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
8: Elmúlt 10 óra, úgyhogy indul már is a mai közös délelőttünk. Hétfő van, egy új hét első napja, úgyhogy kívánok mindenkinek jó kedvet, lendületet és sok kellemes pillanatot a mai napra. Én Gici Adrien vagyok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. A hét elején még egyszer visszatér a nyárias meleg, úgyhogy Szekszárdon és Tolna vármegyében is érdemes kihasználni a napsütéses napokat. Ugyanakkor a hét második felében már jelentős változás jön az időjárásban. Ma még sok napsütésre számíthatunk, és bár délután komoly felhők is megjelenhetnek, csapadékra nem kell számítani. Holnap is marad a napos, száraz idő, ekkor már 28 és 34 fok közötti maximumokra van kilátás. Szerdán pedig tetőzik a meleg, akár 30 és 36 fok közötti hőmérsékletet is mérhetünk a legmelegebb órákban. Tolna vármegyében tehát még bőven lesz részünk nyári időben. A változás csütörtökön érkezik, amikor egy erős hidegfront éri el térségünket. Megnövekszik a felhőzet, és többfelé kialakulhat eső, zápor vagy akár zivatar is. A szél is megerősödik, helyenként viharos lökésekre is számítani lehet. A front mögött aztán már egészen más arcát mutatja az időjárás. A hétvégére jelentősen visszaesik a hőmérséklet, és a csúcshőmérséklet várhatóan csak 20 és 26 fok között alakul. Vagyis Tolna vármegyében is egyik napról a másikra fordulhatunk át a nyárból a kora őszben. Aki még tervez szabadtéri programot, annak a hét első fele lehet kedvezőbb, a hét második felében viszont már érdemes az esernyőt és a melegebb ruhát is előkészíteni.
1: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: dallamok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szeptemberrel nem csak az iskola kezdés és a kora őszi időszak érkezik meg, hanem a kertekben is elkezdődik egy újabb, mozgalmas időszak. Szekszárdon és Tolna vármegye településein is sokan ilyenkor szedik le a nyár utolsó terméseit, de közben már érdemes a következő tavaszra is gondolni. Az ősz ugyanis kifejezetten kedvező időszak lehet az ültetésre. A talaj még viszonylag meleg, miközben a hűvösebb idő és a csapadék segítheti a frissen telepített növények megerősödését. Ilyenkor kerülhetnek a földbe az új fák, cserjék és évelők, de az idősebb évelők szétosztásának vagy átültetésének is eljöhet az ideje. Szeptember végétől pedig megkezdődhet a tavasszal virágzó hagymások telepítése is. Tulipán, nácisz, krókusz vagy jácint, ezeknek most érdemes helyet keresni a kertben. Fontos azonban, hogy olyan területet válasszunk, ahol nem áll meg a víz, mert a pangóvíz könnyen rothadást okozhat. A betakarítás után az ágyásokat is rendbe tehetjük, érdemes eltávolítani az elszáradt növényi részeket, kiszedni az évelő gyomokat és szükség esetén javítani a talajállapotán. A lehullott egészséges levelek egy részét pedig nem feltétlenül kell kidobni, komposztba kerülhetnek, vagy megfelelő helyen talajtakarásra is használhatók. A beteg növényi részekkel viszont bánjunk óvatosan. A szekszárd környéki kertekben is érdemes tehát most egy kicsit előre dolgozni, mert amit ősszel elvégzünk, annak tavasszal már érezhetjük az előnyét.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Menőajánlatuk a Rádió Antriton. A pizza a mai kínálata, itt zöldséglevest ebédelhetünk burgonya gombóccal. Az A menü leves plusz bakonyi sertésszelet orsótésztával, a B menü pedig leves plusz káposztás tészta. A Szász étteremben pedig ma bakonyi betyárlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü szezámmagos csirkemell görög salátával, a B menü pedig dijoni mustáros szűzpecsenye steak burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt pedig nyírségi galuska levest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető krumplis tészta, vagy választható káposztás tészta, vagy kérhető brokkolis zöldséges rakott hússal. A címmenü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a dal, amelyik már az első hangjaival mosolyt csal az ember arcára, és egyszerűen nem lehet rossz kedvűen hallgatni. Egy igazi 90-es évekbeli kedvenc következik, könnyed, vidám és napsütéses hangulattal. Érkezik Shinies és az I Love Your Smile itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő fontos pontjához, mindjárt 11 óra, így most következnek a hírek. Érdemes velünk maradni, hiszen rövidesen újra találkozunk, és folytatjuk a hétfői délelőttet a megszokott jó zenékkel. Addig is kívánok önöknek kellemes perceket, és remélem, hogy addig is sikerült egy kis jó kedvet csempésznünk ebbe a hétfői napba. Hallgassák a híreket, aztán maradunk együtt, és jöhet tovább a zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctanfolyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Ma túlnyoma a napos időre számíthatunk fátyó felhőkkel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az AKI piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskör ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A Golf áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában Kelet-Kínában, ahol a tajfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 1 tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mintegy 600 000 embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megérénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt 11 óra híreknek vége, mi pedig újra visszatérünk a zenéhez. Lassan közeledik a déli időszak, de addig még bőven van idő néhány igazán jó darra és egy kis kikapcsolódásra. Töltjük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, mert a Rádió Andrit érdekes és elgondolkodtató előadásra várják az érdeklődőket szeptember 8-án Szekszárdon. A téma ezúttal az, hogy mennyire határozhatják meg életünket azok a minták és tapasztalatok, amelyeket a családunkból hozunk magunkkal. Dr. Magyarósi Révész Zsuzsanna, kinek a sorsam örökölt sebeink gyógyítása címmel tart előadást a szekszárdi Agórában, a csatárteremben este 6 órától. A program középpontjában azok a lelki örökségek állnak, amelyeket akár úgy is tovább vihetünk a családból, hogy közben nem is vagyunk tudatában ezeknek. Régi történetek, feldolgozatlan veszteségek, félelmek, vagy éppen visszatérő családi minták is hatással lehetnek arra, hogyan gondolkodunk saját magunkról, a kapcsolatainkról és az élethelyzeteinkről. Az előadás arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy mit kezdhetünk ezekkel a hozott mintákkal, és hogyan ismerhetjük fel azt, ami már nem szolgál bennünket. A téma ezért nem csak pszichológiai szempontból lehet érdekes, hanem a mindennapi életben is sokak számára ismerős kérdéseket érintett. A szeptember 8-ai szexedi előadás este 6 órakor kezdődik, a programhoz kellemes időtöltést kívánunk.

0: do something. Let's make a bet. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, most pedig egy sportprogrammal érkezem. Egy rangos kosárlabda tornának ad otthont ugyanis, nem sokára Szekszárd városa. Már az 57. alkalommal rendezik meg a Siókupát, amely hagyományosan a magyar bajnoki rajt előtti felkészülési időszak egyik utolsó fontos állomása. Rendesül a torna ezúttal is a szekszárdi szüreti napok programjaihoz kapcsolódik. A mezőnyben természetesen ott lesz a hazai csapat, a Tar KSC Szekszárd, amelynek a Vasas Akadémia, a TFS-e és a Cseh DSK Brandis lesz az ellenfele. A torna azért is fontos a csapatok számára, mert a magyar bajnokság rajtja már alig egy héttel később következik, így a szakmai stábok számára ez már az utolsó komoly lehetőség arra, hogy éles mérkőzéseken teszteljék a játékosokat. A program szeptember 17-én csütörtökön lesz majd a TFS-e és a DSK Brandis mérkőzésével, majd este fél hétkor pályára lép a Tar KSC Szekszárd és a Vasas Akadémia. Másnap már a helyosztókat rendezik meg, este pedig kiderül, hogy ki viheti haza az idei Siókupa győztesének járó trófeát. A mérkőzéseket a Szekszárdi Sportközpontban játsszák.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Sport.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
5: Menő ajánlottuk a Rádió Antriton. A pizzám a mai kínálata, itt zöldséglevest ebédelhetünk, burgonya gombóccal. Az elmenü leves plusz bakonyi sertésszelet, orsó tésztával, a B-menü pedig leves plusz káposztás tészta. A Szász étteremben pedig ma bakonyi betyárlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü szezámmagos csirkemell görög salátával, a B-menü pedig dijoni mustáros szűzpecsenye steak burgonyával. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt pedig nyírségi galuska levest ebédelhetünk veknivel. A főételek közül pedig kérhető krumplis tészta, vagy választható káposztás tészta, vagy kérhető brokkolis zöldséges rakott hússal. A címmenü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával.
6: Ennyi volt a reklám!
5: Most pedig egy olyan páros következik, akik a 2000-es években egészen különleges szint hoztak a pop és a hip-hop zenébe. Dalai közül most is egy igazán karakteres felvétel érkezik, amelynek a ritmusára nehéz egy helyben maradni. Jön az Outkast itt a Rádió Antriton.
6: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri! FM 105.1 Rádió Antri! Rádió Antri!

0: Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél, így egy pillanatra ismét megállunk, hogy elhozzuk önöknek a legfrissebb híreket. Hogyha velünk tartanak a hírek után, természetesen újra folytatjuk a zenét, így érdemes maradni. Akár munka közben, akár az ebédszünetben hallgatnak bennünket. Köszönöm, hogy ezen a hétfői délelőttön is velünk vannak, és remélem, hogy kellemes társaságot jelentünk önöknek. Következnek most a hírek, aztán visszatérünk és folytatjuk együtt a napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Ön milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroud, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Elismerések a Csapó Dániel iskola évnyitóján. Hamarosan kezdődik a bátaszéki bornapok. Hétfő hajnalban 10 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Elismeréseket is átadtak a Csapó Dániel iskola évnyitóján. Az ünnepségen Fülöp Mónika igazgatónő külön köszöntötte és méltatta azokat a kollégákat, akik a 2025-26-os tanévben kiemelkedő munkájukért elismerésben részesültek. Lukácsovics Ivett általános igazgató helyettes több évtizedes kiemelkedő pedagógiai és vezetői munkájáért Tessedik Sámuel díjat vehetett át, Péti Csilla oktató példaértékű pedagógiai és hagyományőrző munkájáért miniszteri elismerő oklevélben részesült. Dumitru Stefán oktatót pedig a diákok az év tanárának választották. Köszönet és elismerés illette továbbá Kecskés Zoltáni iskolatitkárt, 25 éves példaértékű és elkötelezett munkájáért, Karika Erika kollégiumi nevelőt 40 éves példaértékű pedagógusi munkájáért, valamint Karika Ágnes oktatót 40 éves generációkon átívelő pedagógusi munkájáért. Az igazgató Karika Ágnesnek boldog tartalmas nyugdíjas éveket is kívánt. A mentálhigién és műhely szervezésében szeptember 7-én hétfőn 16 órától a Szekszárdi Tudásközpontban található I.S. Gyula könyvtárban kerül megrendezésre az Életerő Meseműhely következő foglalkozása. A meseműhely a kapcsolatépítést és az énerők mozgósítását tűzi célul a közös beszélgetések és értelmezések segítségével. Az interaktív mese munkával feltárják és felszínre hozzák a mesékben rejlő üzeneteket, a foglalkozásokon olyan mesékkel dolgoznak, amik rávilágítanak egy-egy életszakasz nehézségeire, feladataira és választási szituációira. A találkozások gondolatébresztő kiinduló pontként szolgálhatnak a mesék lélekrendező, életerőt támogató funkcióinak felfedezéséhez. A meseműhelyt Tansztünde mesekutató, tanácsadó pedagógus vezeti. Szeptember 11 és 13 között ismét ünneplőbe öltözik Bátaszék, immár 9. alkalommal várja a látogatókat a bátaszéki bornapok. A háromnapos fesztivál a szekszárdi borvidék hangulatát, a kiváló helyi borokat, a hagyományőrző programokat és a nagyszínpados koncerteket ötvözi, így tökéletes úti cél mindazoknak, akik egy élményekkel teli szeptemberi hétvégére vágynak. Péntek este az Anett és Livi Akusztik, az Oszcián és az Electric Soul koncert indítja be a fesztivál hangulatot. Szombaton a hagyományoké a főszerep, kikérő, látványos szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutatók idézik meg a térség kulturális örökségét. Este pedig a Holdeső, Méringer Marci, Lotfi Begi és DJ Tábor Fi gondoskodik a hajnalig tartó jókedvről. Vasárnap a családokat és a könnyűzenek kedvelőit az Iszkiri zenekar, Csonka András, Daniel Fi és Freddy várja. Kiváló borok, helyi ízek, barátságos vendégszeretet, színes programok és felejthetetlen koncertek a 9. bátaszéki bornapok idén is remek alkalom arra, hogy ön is felfedezze Tolna megye egyik legkedveltebb őszi fesztiválját. Hova érdemes menni, milyen programok lesznek a következő napokban a Babits Mihály Kulturális Központban, arról Gödrey Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
9: Zenével indítjuk a hetet, ha nem is a Babits Mihály Kulturális Központban, hanem annak szomszédságában, a Művészetek Házában. Nagy-nagy szeretettel invitálunk mindenkit Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin Zongora művészek hangversenyére, amelyre szeptember 7-én hétfőn 18 órától kerül sor. A műsorban, a repertoárban olyan kis olyan zeneszerzők szerepelnek, mint Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov és Bartók. Egy hegedűs koncert az mindig esemény nálunk itt Szekszárdon. Gyakorlatilag nem indul a szeptember Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin koncertje nélkül. Nagyon-nagyon szereti a közönség, egy nagyon jó előadópáros, és nagyon-nagyon tartalmas és intenzív és nagyon felemelő élmény a koncertjük, amely még egyszer mondom szeptember 7-én 18 órakor lesz a Művészetek Házában. És ha már a Művészetek Háza, akkor Időbe Zárva címmel szeptember 12-én nyit meg. Mózer Zoltán fotókiállítása, ami nagyon fontos, hogy most nem délelőtt 11-kor, hanem délután 3 órakor, azaz 15 órakor. A tárlat megnyitóján köszöntőt mond dr. Fúz György professzor emeritus keramikus szobrász művész Szekszárd alpolgármestere, a tárlatot pedig Dévényi Sándor Kossuth és Ibl Miklós díjas magyar építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja nyitja meg, és közreműködik Lozsányi Tamás. A kiállítás egyébként a megnyitástól számítva november végéig, egészen pontosan november 28-ig várja az érdeklődőket. És hogy ne maradjunk program nélkül a Babits Mihály Kulturális Központban sem, ne feledjék a kedves hallgatók, hogy hamarosan kezdődik a szexuális születi napok, illetve sor kerül rá szeptember 17-20 között, és ha már szeptember, van új moziműsorunk a legjobb filmekre, animációs filmekre, magyar filmekre, vígjátékokra és mindenféle klasszikusra is. Nagy szeretettel várjuk az intézménybe a kedves vendégeinket. www.szextárdagora.hu, valamint Facebook, Insta és TikTok oldalainkon is további részleteket láthatnak, olvashatnak a programjainkról. Szeretettel várunk mindenkit.
8: Már hagyomány, hogy minden szeptember elején Hegedűs Endre zongora művész és felesége ad koncertet a Szekszárdi Művészetek Házában. A zongora művész most arról beszél, hogy milyen darabokkal készülnek a hétfői eseményre.
10: Nagy szeretettel várjuk drága feleségemmel együtt a Művészetek Házába a szekszárdi közönséget. Már egy sokadik zongorás lesz, hiszen már nagyon-nagyon szép múltja van ennek, hogy szeptember legelején, talán gondolva arra, hogy még a szület nem kezdődött el, elmegyünk önökhöz, és legszebb darabjainkból, azokból a zenékből, amik nekünk annyi, de annyi gyönyörűséget adnak, játszunk önöknek. Nem is volt olyan könnyű összeállítani a programot, hiszen igyekszünk azért, hogy az előző hangversenyen játszott darabokat hát lehetőleg ne ismételjük. Bachtól Beethovenen, Chopinen, Debussyn keresztül egészen Bartókig terjed az a repertoár, amit majd előadunk. Lesz ugye szóló zongora muzsika, ezt én játszom, és lesz olyan, amit feleségemmel, Hegedűs Katalin zongora művésszel ketten játszunk egy zongorán. Ez is egy nagyon kedves műfaj, egy picit hogy mondjam, házastársi kommunikációnak is lehet ezt nevezni, hiszen mi alatt kidolgozzuk a darabot, nagyon sokat beszélgetünk, esetleg vitatkozunk, de a végén megszületik a harmónia. Nagy szeretettel gondolunk a szekszárdi házasi hétvége tagjaira. Mindenképpen nagy öröm számunkra a találkozás, hiszen lesz arra mód, hogy majd a szünetben vagy a végén egy pár szót váltsunk egymással. Nagy örömmel várjuk ezt a találkozást, jöjjenek el, nem bánják meg.
8: Hétfőn is túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, csapadék nem lesz. Gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25 és 30 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Szekszárdon hétfő hajnalban 10, napközben 29 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt dél, a hírek után pedig már is folytatjuk a közös zenehallgatást. Ha most tartanak egy kis ebédszünetet, úton vannak vagy éppen dolgoznak, legyen ez az óra egy kellemes kis feltöltődés.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valakinek Szekszárdon vagy Tolna vármegyében fügebokor vagy fügefa van a kertjében, ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy egyszerre rengeteg gyümölcs érik be. A füge egyik sajátossága ugyanis, hogy teljesen éretten nagyon finom, viszont éppen ilyenkor romlik meg a leggyorsabban. Hogyha pedig néhány nap alatt nagyobb mennyiség kerül a konyhába, érdemes minél hamarabb eldönteni, hogy mi készüljön belőle. A legegyszerűbb megoldás természetesen a lekvár, amelyhez a füge mellett jól illik például a citrom, a vanília, a fahé vagy a gyömbér is. De hogyha már tele van a kamra lekvárral, akkor jöhet a fagyasztás vagy az aszalás. A megtisztított fügét egészben vagy darabolva is le lehet fagyasztani, később pedig süteményhez, turmixhoz, joghurthoz vagy szószhoz használhatjuk fel. Az aszalás pedig azért praktikus, mert a gyümölcsből kisebb helyen tárolható, koncentráltabb ízű finomság lesz. A füge ráadásul nem csak édességekhez használható, készülhet belőle fűszeres szósz, vagy akár fügemustár is, ami sajtokhoz és húsokhoz is jól illik. A szezon végén maradó kisebb éretlen termések felhasználására is vannak receptek, de ezeknél érdemes óvatosnak lenni, mert a füge tejnedve egyeseknél bőrirritációt okozhat. A romlásnak indult penészes vagy erjedt gyümölcsöt pedig semmiképpen ne dolgozzuk fel. Ha tehát Tolna vármegyében valakinél idén bőségesen terem a füge, most érdemes kihasználni a termést, és a friss gyümölcsből télire is félretenni.
1: Ez a Rádió Antrit! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valaki a következő hetekben a Gemencbe vagy a környékbeli erdőkbe készül kirándulni, egy fontos korlátozásra mindenképpen érdemes odafigyelnie. Szeptember 25-ig részleges erdőlátogatási tilalom van érvényben a bátaszéki erdészet több területén. Ez azt jelenti, hogy délután 4 órától egészen másnap reggel 9 óráig csak külön engedéllyel lehet belépni az érintett erdőterületekre. Napközben reggel 9 és délután 4 óra között viszont továbbra is lehetőség van az erdők látogatására. A korlátozás természetesen nem véletlenül született, most zajlik a vadászati szezon egy kiemelt időszaka, és a Gemencben, illetve a Szekszárd környéki erdőkben is rendszeresek a vadászati tevékenységek. A korlátozás elsősorban az erdőjárók biztonságát szolgálja, hiszen így szeretnék megelőzni azokat a helyzeteket, amelyekben egy kiránduló és egy vadászati tevékenységben résztvevő személy veszélyesen kerülhet egymás közelébe. A szabályozás többek között Szekszárd közelében Bárányfokot és Kesselyüst, valamint Pörböly és Bálta környékének egyes erdőterületeit is érinti. Jó hír azonban a turistáknak, hogy a kijelölt turista útvonalakra a korlátozás nem terjed ki, ezek továbbra is szabadon használhatók. Ha tehát kirándulást terveznek, indulás előtt érdemes megnézni, pontosan merre vezet az útvonal, és figyelembe venni az aktuális erdőlátogatási szabályokat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy igazi energikus, lendületes dal következik, amely tökéletesen illik egy hétfői napban. Ha egy kis ritmusra, jó kedvre és lendületre van szükségük, akkor ez most biztosan megadja. Jön Dua Lipa és a Houdini itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: sembá.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dáviddal rádiózhatnak tovább. Én szép napot, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gici Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: Hungaroring.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára. Halálos áldozatokat követelt a tájfun Kelet-Kínában. Ma derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az aki piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskör ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kigyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Olyan digitális államot szeretne az új kormányzat kiépíteni, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon ésszel tudják használni a benne dolgozók, és amelyben ez a technológia rendszer a legjobban segíti az állampolgárokat, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, a Republikon Intézet Mi a helyzet Magyarország a mesterséges intelligencia korában című évadnyitó konferenciáján. A kormány számára nagyon fontos, hogy érdemben foglalkozzon a digitalizációval, a technológiával és mindezeknek a társadalomra gyakorolt hatásaival. Nagy előrelépés, hogy van egy ezzel foglalkozó minisztérium, de a kihívás hatalmas, emelte ki Tanács Zoltán. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában Kelet-Kínában, ahol a tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette vasárnap a kínai állami média. Több mint 1 tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, többen életüket vesztették. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő. A hatóságok mindegy 600 ezer embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, éjszakon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli eszél, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban még erős lesz, gondoskodjunk bőrünk védelméről.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
4: Happy hétfő délután, köszönjük a híreket, és köszönet, hogy itt van velünk az Andréton, én Fekete Dávid vagyok. Hétfő délután van, ezen a ponton már nagyjából eldőlt, hogy mit tudunk kihozni ebből a napból. Dave Stewart viszont még megpróbál hozzátenni valamit, ez a Heart of Stone.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ma szeptember 7-e van, ha minden igaz. Lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is tartoznak egy dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Reginának, aki neve napját ünnepelheti. Aztán nézzük még meg, hogy kik a mai nap szülöttei, például Mezei György, magyar labdarúgó, illetve korábbi szövetségi kapitány, vagy Fullajter Andrea, Jászai Mari díjas magyar színésznő, ma ünnepelhet még Lengyel Tamás, Jászai Mari díjas magyar színész, illetve Kevin Love, amerikai olimpiai és világbajnok kosárlabdázó, a modern, magas ember egyik prototípusa, talán mondhatjuk így, hogyha ismeri a kosárlabdát, akkor talán ezzel egyetért. Aztán csapjuk még fel a kalendáriumot, mert hogy 1566-ban e napon a Szigetvár török ostromában a döntő rohamok napja volt. Ez másnapra vár tarthatatlan helyzetbe jut. Zrínyi Miklós Horvátban a maradék katonái élén kirohanva a védők nagy részével együtt hősi halált hal. Ez tehát történt a múltban, meg az is, hogy 1936-ban az utolsó ismert erszényes farkas, a Benjamin névre hallgató erszényes farkas elpusztult a Hobári állatkertben, ezzel pedig sajnos kihaltak az erszényes farkasok. Ez egy szomorú dátum. Tehát meg az is, hogy 1940-ben a német légierő, a Luftwaffe először bombázta Londont. Hát ma ez ilyenre alakult, ez a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti, hiszen előttünk még nagyon sok minden van, forognak is a legnagyobbak, mutatom, hogy mi.
1: Ező műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök. Széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, és állítólag van olyan, hogy két ember szakít, tovább lép, és utána tényleg jóban marad. Hát Gwen Stefani még dalt is írt róla. Ez a cool.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit.

0: ez a Rádió Antrit, és nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent, és nem nagyon lassítunk, hiszen a remek zenék mellett meglessük majd az utakat is, szóval jönnek a hírek, aztán pedig az utak, számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap. Legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Halálos áldozatokat követelt a tajfun Kelet-Kínában. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál. Összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Élethosszígtartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat korán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannonia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a Család vasárnap az MTV-vel. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Ma derült napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfóval, lássuk csak, hogy mi a pálya. Az M6-os autópálya Pécs Pécs felé vezető oldalán a Pécsvárad Vémény csomópont után aszfaltoznak, a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Az 56-os főúton Várdomb és Dunaszekcsök között több helyen is a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki, ezért reggel 8-tól délután 4 óráig több alkalommal a félútpályát lezárják, a járműveket jelzőrök irányítják. Aztán a 65-ös főúton Kégy térségében az 16-os kilométernél árokpatka és szegélyrendezési munkákat végeznek, emiatt útszűkületre kell számítani, és szintén a 65-ösön Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom, ezek tehát a fix pontok. Ezen túl pedig azt látom, hogy kasszálnak az 51-14-esen, az Őcsény-Szőlő egy összekötő úton, itt 0 és 5-ös kilométer között kell útszűkületre készülni, és a burkolatot is tisztítják mindenfelé, például itt Szekszáron az elkerülőn, az 56-oson, az 1-es és 8-as kilométer között szintén útszűkület van, illetve a 6-oson is Szekszártól északra ugyancsak a burkolatot tisztítják, ezeken a helyeken is útszűkület várja, tehát hogyha arra készül közlekedni, akkor ezzel számoljon. Ezen túl nyilvánvalóan dugó az talán a központban alakulhatott ki, illetve valami oknál fogva a Szent István téren szintén lassabb áthaladásra kell készülni, ezeken túl viszont elméletileg szabad a pálya, attól független vezessen, óvatosan körültekintően, jó utat kívánunk!
2: Rádió Andrit, FM 105.1.
0: Happy hétfő délutánt, az úthelyzet után újra a dalokra koncentrálunk, elmúlt kettő, a hétfő felé nagyjából túl vagyunk, innentől már akár jobb is lehet, Avicii legalábbis optimista, for a better day.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antri. Ez a Rádió Antri.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A zárókoncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám!
7: Ez a Rádió Andrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, az információk után újra zenélünk, ezúttal Kygo és Miguel közösével. Remind me to forget!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: Ez a Rádió Antrit, pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul olyan nagyon, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet, és átadom a mikrofont Jolinak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 150 éves a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság. A hétvégén zajlott az 51. Gemenc nagydíj. Szeles és meleg lesz a keddünk. Jó napot kívánok, Jantner Jöli vagyok. 2026. szeptember 7-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Az elmúlt hétvégén 12 közlekedési balesetről érkezett bejelentés, 5 esetben személyi sérülés is történt. Pénteken este 9 óra körül a 6-os főúton történt egy baleset. Egy autós közlekedett Szekszárdról Bonyhád felé, amikor Kakast közelében a 152-es kilométer szelvénybe érve jobbról féktávolságon belül egy gímszarvas bika ugrott a kocsi jobb oldalának. A balesetben az autót vezető férfi könnyebben sérült. Szombaton délután 3 óra körül a Parhan térségében a 65-38-as számú mellékúton történt személyisérüléses baleset. Egy autós közlekedett Bonyhád-Majosról Aparhantra, amikor a követési távolság be nem tartása és figyelmetlensége miatt nekiütközött az előtte haladó, forgalmi okból lassító autónak. A vétlen autót vezető nő és utasa is könnyebben sérült a balesetben. Vasárnap délután 13:30 körül az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán történt baleset. Egy motoros haladt a külső sávban a 154-es kilométer szelvényben, amikor vélhetően egy kavicson áthaladáskor az úttesten felborult. A motorkerékpár megcsúszott, majd a szegénynek ütközött, végül a leálló sávon állt meg. A motoros a járműről leesve az úttesten csúszott a leálló sáv területére, amely során könnyű sérüléseket szenvedett. Vasárnap kora este Decsről érkezett bejelentés személyi sérüléses balesetről. 7:30 körül egy gyermekkorú lány közlekedett a Béke utcában egy 50 köccentis robbanó motoros kvaddal. Az úton meg akart fordulni, de a manőver túl nagy évben hajtotta végre, ezért egy téglakerítésnek ütközött. A kislánya vezetőülésből előre lendülve a fejét falba ütötte, amely során könnyebben megsérült. A járművön utazó kisfiú viselt bukós isakot, így ő nem sérült meg. A rendőrök a napokban két itt a sofőrrel szemben intézkedtek. A mért értékek alapján mindkét esetben közigazgatási bírságot szabtak ki. Továbbra is kérik, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be, csak vezetésre alkalmas állapotban üljenek a volán mögé, és mindig az út és forgalmi és az időjárási látási viszonyoknak megfelelő sebességgel közlekedjenek. Rendhagyó tűzoltó versenyen ünnepelték a dombovári hivatásos tűzoltó parancsnokság fennállásának 150. évfordulóját. A szeptember 5-én megrendezett Dombovár 150 meghívásos erőfelmérőn 50 tűzoltó tette próbára erejét, állóképességét és ügyességét. A jubileumi év adta az ötletet ahhoz, hogy a Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség egy különleges megmérettetéssel is emlékezetessé tegye az évfordulót. A versenyen végül 50-en, 9 nő és 41 férfi álltak rajthoz Tolna Vármegyéből és az ország más pontjairól. A Dombovári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság laktanyájában és udvarán kialakított pályán reggel 8:30-kor kezdődött a verseny. A megnyitón Pintér Szilárd Dombovár polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg az eseményt. A megnyitón jelen volt Szabó Tamás, a Tolna Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, valamint a társszervek képviseletében dr. Bognár Szilveszter, a Dombovári Rendőrkapitányság vezetője is. A versenyzőkre 10 feladatból álló komoly fizikai igénybevételt jelentő pálya várt, a feladatokat teljes egyéni védőfelszerelésben kellett végrehajtani. A versenyidőt 3 időmérő mérte, a feladatok szabályos teljesítését pedig a versenyzőket kísérő időmérők ellenőrizték. A célba érkezőket befutó éremmel jutalmazták, a legjobbakat pedig különböző kategóriákban díjazták. Az abszolút legjobb eredmény Kis János, a Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenyzője ért el, még a legjobb dombovári versenyző Csíkos Bence lett. Dombavár város külön díját Szabó Jenő, a Dombovári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője adta át. Szombaton nyílt meg az ország első drónfoci innovációs központja Szekszárdon. A drón oktatásban betöltött szerepéről Dömötör Csaba kancellárt kérdeztük.
7: Ez a kezdeményezés nem most indult, hanem körülbelül 2 évvel ezelőtt találkoztunk Sós Mihály úrral, aki a drónfocinak a nagyon jó értelembe vett megszállottja, és ővele beszélgettünk arról, hogy egyáltalán mi is ez. És ennek a beszélgetésnek lett egy olyan folyamánya, hogy 7 csapattal sikerült rendezni egy ilyen diák drónfoci bajnokságot. Nyilván ehhez kellett az ő technikai hátterük, kellettek a mi iskoláinkban a diákok, az elhivatott oktatók, és így indultunk, vagy így indult el tulajdonképpen a mi kettőnk kapcsolata. És hát az, hogy ez most már egy nagyobb rendezvényé és szekszárdi központú rendezvényé nőtte ki magát, vagy várhatóan növi ki magát, ez meg nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az oktatásban szerepe van a drón oktatásnak, hiszen a STEM területek, ugye a műszaki, matematikai, természettudományi területek tekintetében nagyon sok mindent tudnak elsajátítani a gyerekek játék közben, és ezt a játékot most idézőjelbe tettem, hiszen a játék itt alapján véve nem egy játék, hanem egy nagyon komoly dolog, ami egy verseny, egy edzés, akár egy szimulátor formájában jelenik meg, de megtanulják kezelni a drónokat, megtanulják szétszedni, összerakni, tölteni, és így tovább, tehát hogy nagyon sok minden hasznosul ebbe. Örömmel vagyunk itt.
6: A hétvégén lezajlott az 51. Gemenc nagydíj. A verseny részleteiről Stej Gábor, a szekszárdi kerékpáros ese elnöke számol be.
8: Egy nehéz, de annál eredményes hétvégén vagyunk túl. A szekszárdi kerékpáros ese az elmúlt hétvégén rendezte meg az országos kritérium bajnokságot. Szombaton került sor erre a speciálisnak mondható versenyszámra, amiről ugye azt lehet tudni, hogy részhajrák alapján dől el a végeredmény sorrendje, tehát pont versenynek is lehet nevezni. Talán a szekszárdiak úgy ismerik, hogy a háztömb körüli a közérthető nyelven ez a legegyszerűbb, hogy háztömb körüli kerékpározás. Szervezőként, főszervezőként rögtön, amikor ez az esemény szóba jött, és a Magyar Kerékpáros Szövetségnél lehetett erre pályázni, akkor az volt az első gondolatom, hogy a szekszárdal gemet majd helyére, az elmaradása miatt az esti villanyfényes háztömkörű versenyt valahogy vissza is lehetne ezzel a rendezvényel hozni. Az egyesületünk számára egyébként nagyon jól sikerült ez az országos bajnokság, ez a szombati nap, hiszen 5 versenyzőnket is a dobogóra szólíthattuk. A 2 hobbistánk, Klement Csabi és a Novotny Gréta győzött a saját kategóriájukban. Dobogós helyezettünk lett a Master 1-es Ágoston Dani, és van 2 második helyezésünk, a Master 2-ben Vörös Geri szoros küzdelemben, de lecsúszott a győzelemről. A legértékesebb eredmény ezen a hétvégén pedig az elit kategória kapcsán született meg, hiszen Filutás Viktor a 2. helyet szerezte meg. Egyébként azt is érdemes megjegyezni, hogy a Gemenc nagydíj első szakaszának is betudható volt ez a kritériumverseny az elit férfiaknál, illetve az ifjúságiaknál.
6: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, ismét az északi, északkeleti fagyzugokban lesz a leghűvösebb. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi, északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, Szekszárdon és a Vételkörzetben hajnalban 15, napközben 33 fok várható. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Antit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Napi hétfő délután, elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez pedig a Rádió Antrit. Előre még nem tudunk, úgyhogy ugorjunk vissza 1989-be. Ekkor jelent meg a Queen The Miracle albuma, rajta ezzel a dallal I Want It All.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, ha pedig mostanában esetleg többet tüsszög, folyik az orra vagy viszket a szeme, akkor valószínűleg nem megfázásról vagy influenzáról van szó, éppen a parlagfű pollen szezonjának csúcsidőszakában járunk, ugyanis, hát nem magamtól vagyok ilyen okos, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint országosan magas, sokfelé pedig nagyon magas a parlagfű pollen koncentrációja, ráadásul már ismét emelkedést jeleznek előre a délies szél miatt, úgyhogy aki allergiás, annak most tényleg érdemes egy kicsit jobban odafigyelnie. A szakemberek azt tanácsolják, hogy száraz, szeles időben inkább tartsuk csukva az ablakot. Segíthet a gyakoribb hajmosás, otthon a nedves portörlés, és az is, ha a kimosott ruhákat nem odakint szárítjuk, mert nyilván a pollen azokra is rátapadhat, szellőztetni pedig inkább kora reggel, vagy pedig este érdemes. És ha valakinek annyira nagyon erősek a tünetei, az NNGK azt javasolja, hogy ne várja meg, amíg magától elmúlik, érdemes elkezdeni a megfelelő kezelést, vagy pedig segítséget kérni a kezelő orvostól, úgyhogy a parlagfű allergiásoknak továbbra is fel van adva a lecke, talán majd a legjobb dalok enyhítik a tüneteket, mondjuk éppen Lady Gaga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
4: Egy délután tele élményekkel.
3: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
4: Ne maradj le! A jegyek gyorsan fogynak.
3: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, az infók után folytatjuk zenei délutánunkat. Már alig van valami a melóból, Lady Gaga pedig segít nekünk átvészelni ezt is. Born This Way!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritom.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Ez a Rádió Antri, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 4 óra lesz, tehát mindjárt vége a melónak, de mi a hazaúton is elkísérjük, infok felfrissítve, dalok pedig bekészítve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
2: Tánctam folyamra, Gabikám!
1: De egyedül. És a férjed?
2: Remélem, hogy már ott vár.
1: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
2: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
2: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
2: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Több mint 100 kilométernyi út újult meg. Budapesten indul az Én is veled táncolok program. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul. A céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kötös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920, 12. 25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
6: Rádió Antrit időjárás.
7: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Antrit, FM 101.
8: És vége a melónak, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok, irány haza, az útra pedig csomagolunk egy kis latin hangulatot. Juanes, adios lepido.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap.
0: Rádió Antrit.
6: Rádió Antrit.

Ez a Rádió Antrit 16.30-kor, szeptember 7-én hétfőn, és bizony ennyi az idő, tehát nézzünk rá még egyszer az utakra, mert hogy mindenki megindult hazafelé, ez pedig látszik is, hiszen mindenfelé dugók alakultak ki, elsősorban Csatáron, de az elkerülőn is szinte végig egészen a buszpályaudvar utánig, sőt, hogyha már elkerülő, akkor egészen az északi körforgalomnál szintén lassú áthaladásra kell számítani, úgyhogy ezekkel készüljön, hogyha teheti, akkor vagy induljon később, vagy pedig más útvonalat tervezzen. Emellé pedig csomó helyen kint vannak a rendőrök, itt Szekszáron például a Bor utcában vannak kint, illetve Pörbölyön is ott vannak, gondolom mérnek, ott szeretnek mérni általában, de a hatoson is kint vannak Hidas után, illetve Bonyhádon, a Kossuth-Lajos utcában is ott vannak, legalábbis erről kaptunk értesítést, úgyhogy ezeken a helyeken, sőt, javítok, Bátánál is kint vannak az 56-oson, úgyhogy ott is figyeljen oda és tartsa be a szabályokat. Egyébként is tartsa be a szabályokat, de nyilván ezeken a helyeken fokozottan ügyeljen. Emellett pedig ugye vannak munkálatok mindenfelé, például az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán, a Pécsvárad Vémény csomópont után aszfaltoznak. A 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ezen túl a 65-ös főúton Kécs térségében a 16-os kilométer árok, patka és szegélyrendezési munkákat végeztek, emiatt útszűkületre kell számítani, és Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt szintén útszűkületen halad a forgalom, ezek tehát a fontosabb részek és momentumok, ami a közlekedést illeti, vezessen óvatosan, jó utat kívánunk, és addig mutatom, hogy mit teszi majd haza, a hazaúton boldoggá.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól.
2: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Ez a Rádió Antvit, a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak, ezúttal 1993-ban lapozunk vissza egy dal erejére. Ekkor jelent meg a The Beloved egyik legismertebb felvétele, a Sweet Harmony.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antvit.

Újabb óra végéhez értünk itt az Antriton, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, majd körülnézünk a világban picit, és mellé továbbra is szólnak a ma kedvencei és a tegnap slágerei, például ez is nem akar lemaradni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 500 segélycsomagot osztott ki a szeretett szolgálat. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésen dolgozóknak. Kedden túlnyomóan derült lesz az idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített Baptista Mentő Egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra, eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utó szezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatójában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszálló pályán túlfutott Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilóta fülkét. A baleset utána gép kigyulladt, és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységgel vonult ki megkezdeni az oltást.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrét FM 105.1.
8: Ez az Andrét, én meg Fekete Dávid vagyok. Elmúlt elmúlt 5 óra, ha minden jól ment, most arra már hazaért, a cipő lekerült, és legalább néhány percre nincsen semmi dolga. Ennél többet egy hétfőtől talán ne is várjunk, most így a jó, mondja Tarány Tamás is.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 5:30 is elmúlt már, ami azt jelenti, hogy igazából visszapillanthatunk egy picikét arra, hogy mi is történt ma, és mi történt mondjuk itt az Antrit univerzumban. Hát ajánlok önnek néhány cikket, ami az antrit.hu weboldalunkra kikerült, amelyből pedig kiderül, hogy élményekkel indult a tanév a szakképzésben. Közösségépítés, történelem, szakmai kihívások, erről volt szó az iskola foglaló projekt héten a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben. Ajánlom figyelmébe, képekkel, érdekességekkel. Aztán összeszedtük egy picikét, hogy 12 közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre a hétvégén, 5 esetben pedig személyi sérülés is történt. Ez is tehát antrit.hu, ahogyan az is, hogy összefogással találtak meg a tarlón egy 15 éves tinédzsert, aki hát ilyen-olyan okokból elindult otthonról, és tényleg egy páratlan összefogás után megtalálták. Ez is tehát antrit.hu, ajánlom figyelmébe, olvasgassa. Hogyha pedig nem olvasgatna, vagy már elolvasott adott esetben mindent, akkor YouTube csatornánkat is ajánlom, hiszen kikerültek olyan beszélgetések, mint például a közjóért kitüntető díjról Naszladi Judit Zsuzsannával, vagy a Tormai Károly kitüntető díjról Dr. Varga Évával, illetve a Betta Kft. 35 évéről is beszélgettek kollégáim Horváth Tamással, és a ma reggeli interjú Biszek Lászlóval is már elérhető, tehát vissza lehet hallgatni mindent, úgyhogy ajánlom figyelmébe. Ez történt tehát ma az Antrit univerzumban, a folytatás pedig tudja, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
0: Ennyi volt a reklám!
5: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szeptember 7-e van, papíron már ősz, de szerencsére a rádióban az évszakokat nem kell mindig túl komolyan venni. Visszahozzuk a nyarat néhány percre Kid Rockkal, All Summer Long.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ez a Rádió Amfrit és közös utunk végéhez értünk, remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez. Köszönöm, hogy itt volt, tovább jó rádiózást és jó pihenést is holnap egytől újra együtt, addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári

0: Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidámpark, gasztroudvar, valamint a szexárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
2: Egy délután tele élményekkel.
1: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
2: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
1: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szexárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtat találták meg az Ozora Fesztiválról, július végén eltűnt férfit közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjáték rendező, számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golf áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben többfelé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe, több mint pizza!
4: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi?

0: Csúcs Technológia Spiritben.
1: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
0: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Fogászati munkacsoport alakul. Vegyesen alakult a gyümölcsök és a zöldségek ára. Kedden túlnyomóan derült, napos időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány a közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára Facebook oldalán. Porpeci Krisztina azt írta, hogy a közfinanszírozott fogászati ellátás problémái régóta ismertek, a finanszírozás számos beavatkozásnál a valós költségnek mindössze harmadát fedezi, miközben az anyagok, a sterilizálás, az eszközök fenntartása és a bérek költsége emelkednek. A fogászati munkacsoport állandó szakmai műhely lesz, ahol gyakorló fogorvosok, szakmai és kamarai képviselők, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek együtt készítik elő a szükséges változtatásokat. A munkába meghívták a fogászati alapellátás petíció képviselőit is. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és zöldségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az aki piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemeges szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskörtyű ára 5%-kal emelkedett. A zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek, fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrában, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt az érintett területek azonnali kármentesítésért a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A tüntetők szerint a hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk, a déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
7: Tánctam folyamra, Gabikám!
6: De egyedül. És a férjed?
7: Remélem, hogy már ott vár.
6: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
7: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
6: És mégis honnan jött ez az ötlet?
7: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
6: És ki a tánctanár?
7: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
8: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám.
1: Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója. Bizonytalanná vált, mikor vezetik be az új horvát autópályarendszert. Kedden túlnyomóan derült, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vegyesen alakult a belföldi gyümölcsök és

0: Költségek ára augusztus utolsó hetében, az előző év azonos időszakához viszonyítva, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. Az aki piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a főváros nagybeni piacán a görög dinnye drágult egy év alatt, míg a sárga dinnye tavalyhoz képest olcsóbb lett. A piros csemege szőlő 10%-kal, az őszi barack 40-45%-kal lett olcsóbb, a vilmoskörte ára 5%-kal emelkedett. Az zöldségek közül a paprika félék ára vegyesen alakult, 10%-nál nagyobb árcsökkenést és 40%-ot közelítő drágulást is mértek fajtától függően. A kígyóborka és a sárgarépa drágult, a nem jelölt burgonya ára pedig csökkent tavaly óta. 15 éves a Debreceni Egyetem legfiatalabb hallgatója jelentette be az egyetem rektora a tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésen vasárnap. A fiatalember kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez, fűzte hozzá. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya rendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes értékesítési felület, mobil alkalmazás és adatkapcsolati rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét. A horvát autópályákat kezelő vállalat májusban választott kivitelezőt, miután viszont az egyik vesztes pályázó kifogást emelt az eljárás ellen, megsemmisítették a döntést. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a Golf-áramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A Golf-áramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű meleg vizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb Golf-áramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A Golf-áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Több mint 100 kilométernyi út újult meg. Budapesten indul az Én is veled táncolok program. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyar közút idén közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az ország 19 megyéjében összesen közel 132 kilométernyi szakaszon fejeződtek be a munkálatok, míg közel 5 kilométernyi szakaszon két helyszínen még zajlanak az utolsó simítások. További közel 28 kilométernyi szakasz elindítása előkészítés alatt állt, tette hozzá. A miniszter bejelentette, hogy szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Megtartották az Én is veled táncolok kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. A pilot program egy budapesti kórházban indul, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap Facebook oldalán. Bejegyzésében Hegedűs Zsolt a kórházi betegeket segítő laikus önkéntesek bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Hegedűs Zsolt közölte, a pilot program egy budapesti kórházban indul, a céljuk az, hogy a tapasztalatokra építve később az ország minél több pontjára eljusson. Egy Ipolytölgyesnél feltárt második világháborús katonasírban talált arany karikagyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a HM6 Történeti Intézet és Múzeum. Kötös László, a tárca parlamenti államtitkára vasárnap Facebook oldalán számolt be arról, hogy egy Ipolytölgyesnél feltárt tömegsírból előkerült egy magyar katona arany karikagyűrűje. Belsejében ez állt 1920-12-25 Krisztina. Az államtitkár hozzátette, a katonát egyelőre nem sikerült azonosítani, de talán most akad valaki, akinek ez a név és ez a dátum jelent valamit. 2020-ban Sűsáp határában 3, a második világháborúban hősi halált halt, magyar katona maradványait találták meg. Egyiküknél egy arany karikagyűrű került előben a felirattal, Esztike 1942. A levéltári adatok nem vezettek eredményre, ezért akkor is a nyilvánosság segítségét kérték, így sikerült azonosítani Nagy Endre István tizedest. Jelentkezett a lánya is, aki csaknem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűit, a földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli-délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 20

0: 18 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Antrit.

0: koncert, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: 500 segélycsomagot osztott ki a Szeretett Szolgálat. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésen dolgozóknak. Kedden túlnyomóan derült lesz az idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet vasárnap az MTI-t. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített Baptista mentő egységnek is. A helyi partner szervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenépküszöb a Duna teljes szélességében. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette a járatokra, eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény, az éjszakai utazásnak a háló és fekvőhelyes kocsiknak pedig sajátos hangulatuk van. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatójában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. Több ember azokban a járművekben rekedt, amelyekkel a leszálló pályán túlfutott Boeing összeütközött, valamint az orrára bukott repülőgép pilótája sem tudta elhagyni a pilóta fülkét. A baleset után a gép kigyulladt és nagy lánggal, valamint sűrű füsttel égett. A tűzoltóság több mint 60 egységgel vonult ki megkezdeni az oltást.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden is friss lesz a reggel, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Kezdetben délen lehetnek vastagabb fátyolfelhők az égen, majd ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az ország északi-északnyugati felén napközben több felé megélénkül a déli szél, a csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: valahol alszik már egy apró kisgyerek.
1: Rádió Andrét!

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Ő csak intett és hopp, tovalibbent. Az meg feljött és rögtön el is ment. Az meg beintett, hátra se fordult.

most csak füttyeltets, én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam, s ő csak bólintott,

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztették a hallgatókat. Fegyorsult a golf áramlat. Kedden is friss lesz a reggel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény vasárnapi budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületet választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem hat karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és német nyelvű képzési programban vesz részt, míg a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, közölték a szervezők a rendezvény hivatalos közösségi oldalán vasárnap. Tájékoztatásuk szerint Szolnoki Bence holtestét a fesztivál területén kívül egy kukoricásban fedezték fel. Megjegyezték, hogy az elhunyt helyszíni csapatuk tagja volt, része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti az Ozorát, fogalmaztak. Bűncselekményre utaló körülmények nem merültek fel, közigazgatási eljárás keretében vizsgálódnak a rendőrök. Életének 84. évében elhunyt Vajda István, Balázs Béla díjas és szinkron szakma életműdíjával kitüntetett szinkron és hangjátékrendező számos nívódíj tulajdonosa, a Pannónia Filmstúdió, a Magyar Rádió és más műhelyek egykori munkatársa, a magyar szinkronizálás aranykorának kulcsfigurája, tudatta a család vasárnap az MT-ben. Több mint 1000 film, sorozat és animáció magyar változatát rendezte, nevéhez olyan legendás munkák fűző, mint az Édes Élet, a 400 csapás, a 7. pecsét, valamint a Mephisto és a Napfény íze című filmek magyar szinkronja. A Magyar Rádió rendezőjeként több mint 140 hangjátékot, adaptációt és dokumentumjátékot készített, pedig Én jó anya voltam címmel színdarabot is írt, amelyet 2007 óta folyamatosan játszanak. 2014 után északabbra húzódott és gyorsult a golfáramlat. A kutatók szerint a változás az Atlanti-óceán légköri és óceáni folyamataival állhat kapcsolatban, írja az Időkép. A változás több mint 3 évtizednyi műholdas mérési adatok alapján azonosították. A golfáramlat a világ egyik leggyorsabb óceáni áramlása, amely hatalmas mennyiségű melegvizet szállít. Európára nézve a kutatók szerint az erősebb golfáramlat általában enyhébb és csapadékosabb nyugat-európai telekkel jár együtt. Fontos azonban, hogy az eredmény nem jelenti azt, hogy az Atlanti-óceán teljes áramlási rendszere erősödött volna. A golf áramlat ennek egyik része, de az egyes szakaszok eltérően reagálnak a különböző óceáni és légköri hatásokra.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk. A déli délnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában

0: 9 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

Ilyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Jöjjön a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,